0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Olcsóbb lesz a gázolaj a nagyobb teherautók után. Rekord a vízimentőknél. Világörökségi helyszín lehet a Prespató térsége. Jönnek a hírek Gál Ildikótól.

0: Szezon értékelő összesítése szerint a strandokon több mint 4300 alkalommal volt szükség a nagyjából 400 dolgozó segítségére, a mentőhajók pedig körülbelül 300-szor futottak ki a bajba jutottakhoz, mondta rádiónknak Bagyó Sándor, a szakszolgálat elnöke.
1: 61 strandon voltunk, képzett strandi vízimentőket adunk a strandüzemeltetőknek, és ebben az évben 4370 esetet láttak el a kollégák. Itt aztán a kagyló vágástól kezdve a kisebb apróbb dolgokon át a súlyosabb egészségkárosodásig minden megtalálható.
0: Adatszivárgás történt a kifli.hu-nál. Illetéktelenek férhettek hozzá a weboldal magyar ügyfeleinek személyes adataihoz, miután feltörték az online élelmiszeráruház ügyfélszolgálati rendszerét. Az információk között e-mailek, csetbeszélgetések, telefonálások leíratai, címek és bevásárló listák is lehetnek. A hibát a cég már kijavította, a jogosulatlan hozzáférést pedig megszüntette. Mégis félő, hogy a kiberbűnözők kifejezetten személyre szabott, hitelesnek tűnő adat halász üzeneteket és hívásokat kezdeményezhetnek. A Balkán egyik különleges tóvidékével bővülhet az UNESCO világörökségi listája. Észak-Macedónia, Görögország és Albánia közösen készíti elő a Prespató térségének jelölését. A három ország határán fekvő terület gazdag madárvilágáról híres, többek között a ritka borzas gödény egyik fontos európai élőhelye. Az Európai Unió 2 millió euróval támogatja a megvalósíthatósági tanulmány elkészítését. Ma már csökken a felhőzet, csapadék nem lesz. A légmozgás napközben megélénkül, a hegyekben meg is erősödik. A hőmérséklet 16-17 fok körül alakul, délután, estére 10-11 fok várható. Holnap változékony időkör vonalazódik, számottevő esőre sehol sem kell számítani. Feltámad a szél, 13 és 18 fok között valószínű a csúcshőmérséklet országszerte. Szerdán délelőtt beborul, később felszakadozik a felhőzet.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

Best FM. Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Mondj, hogy emlékszel!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei a 101.8 és 90.4 West FM-en.
2: Lakossági szemvizsgálatokat szervez a Szent György Kórház. Gátony ismét csatlakozik a Teszed akcióhoz. Az aszály miatt elmarad az őszi gomba szezon. Köszöntöm Önöket, Papp Klaudia vagyok. Január elejére tolódhat a székesfehérvári buszmenetrend bővítése. A szeptember végén közzétett tervezetre csaknem 500 lakossági vélemény és javaslat érkezett, amelynek jelentős része további bővítésekre és módosításokra vonatkozik, tájékoztat a város oldala. Az öregegyet a kórházzal és a vasútállomással összekötő új járat útvonala ellen első

0: városháza homlokzatát, valamint díszudvarát tájékoztat a város portálja. Az adventi naptárhoz 23 általános iskolás munkáját választják ki, amelyek minden este felváltva jelennek meg az épület falán. A másik pályázaton középiskolások is részt vehetnek, akik szabadon választott témában örökítetik meg az ünnepi időszakot. A művek bármilyen technikával készülhetnek, de kizárólag szkennelt formában fogadják el őket. A beküldési határidő november 6-a. Szombatonként is várják látásszűrésre a lakosságot októberben Székesfehérváron. A látás hónapjához kapcsolódva a Fejér megyei Szent György Egyetemi Oktatókórház szervez vizsgálatokat a Hunyadi utca alatt található opticcenterben. A résztvevők ellenőrizhetik szemük állapotát, szemüveget irathatnak fel, valamint meglévő szemüvegüket is megvizsgáltathatják, közölte a FEOL. A helyszínen szaktanácsadással és szemüveg készítéssel is segítik az érdeklődőket. A részvételhez előzetes telefonos bejelentkezés szükséges. Alig termett gomba az idén idehaza. A rekordokat döntő aszály miatt ráadásul az őszi szezon is teljesen elmarad. Az erdők talajából 150-200 mm-nyi csapadék hiányzik. Vogő János gombaszakértő arra figyelmeztet, hogy a baj jóval nagyobb egy rossz évnél. A szárazság káros hatásait még hosszú ideig érezni fogjuk.
1: Most október elején volt néhány gomba, de néhány nap alatt az is elment. Ezek a 25 fokok a maradékot is beszárítják. Nem tudnak fejlődni. Megvan repedve a talaj az erdőbe. Ha a micélium hálózat megsérül a föld alatt, ha kap is csapadékot majd idővel egyszer a talaj, mire a gombák megnövesztik a hálózatukat, időbe telik. Azoknak a parazita gombáknak van most esélyük, ami még valamennyire nedvességet tartalmazó fatuskókon, nyárfatuskókon elő tudnak jönni.
0: Szombaton folytatódik a burkolathibák javítása az M7-es autópálya és a 63-as főút csomópontjánál. A Magyar Közút tájékoztatása szerint október 17-én a jobboldali sávokban, köztük a balra kanyarodóban is elvégzik a szükséges munkálatokat. Az érintett útszakaszt felmarják, majd újra aszfaltozzák. A közlekedést jelzőrök segítik, külön figyelmet fordítva arra, hogy az autópályán ne alakuljon ki torlódás. Budapest és Siófok irányába, valamint az M7 Sárbogát felé továbbra is biztosítják az áthaladást, de egyes esetekben az Osan körforgalomnál kell megfordulni. A közútkezelő arra kéri az autósokat, hogy lehetőség szerint kerüljék el a csomópontot és fokozott óvatossággal közlekedjenek. 3 napon is tervezett áramszünet lesz Velencén. Az EON tájékoztatása szerint szerdától péntekig hálózatbővítési munkálatokat végeznek a településen. A szolgáltatás emiatt átmenetileg szünetel, közölte Velence közösségi oldala. Aki ez idő alatt segítségre szorul, jelezheti a város közterületfelügyeletének. Idén is folytatódik a GVH digitális tudatosság programja. A cél, hogy a 10-16 éves fiatalok magabiztosabb, kritikusabb és tudatosabb felhasználókká váljanak, egyúttal felismerjék az online tér kockázatait. Az elmúlt években már 7500 diákhoz jutottak el a jó tanácsok, emlékeztetett rádiónkban Horváth Bálint, a gazdasági versenyhivatal kommunikációs vezetője.
2: Az elmúlt 2 év tapasztalatai alapján a program szervezői körülhatároltak több olyan fő témakört, amelyek fajsúlyos szerepet kaphatnak a tanórák keretében. Ilyenek például a személyes adatok és a digitális lábnyom, a manipulatív reklámok, a megtévesztő online ajánlatok, az online vásárlások különböző buktatói, az okos és kritikus internethasználat, valamint az online platformok és algoritmusaiknak a pontos működésének a megismerése.
0: Gárdony ismét csatlakozik a Teszed országos akcióhoz. Október 18-án 3 találkozási pontról indulhatnak az önkéntesek a Vörösmarty és a Határ utca kereszteződésétől, a polgármesteri hivataltól, valamint a Vasút utcai büfésor végétől, írja a település közösségi oldala. A szemétszedéshez kesztyűt, zsákot és kötőzőanyagokat biztosítanak. Csak olyan hulladék gyűjthető, amely kézzel biztonságosan felszedhető és elszállítható. Építési törmelék, festék, gyógyszer, autóalkatrész, elektronikai berendezés, gumiabroncs, bútor és zöld hulladék nem kerülhet a zsákokba. Jelentkezni október 15-ig lehet. Zöld napot tartanak kedden Gárdonyban. A Deponia Nonprofit ZRT a helyi hulladékudvarokba várják a környékbeli lakosokat, családokat és diákokat, tájékoztat Gárdony közösségi oldala. A résztvevők tájékoztatást kaphatnak a különböző hulladékfajták megfelelő elhelyezéséről, valamint a létesítmény használatáról. A meghatározott típusú anyagok le

0: átadásáért ajándék jár. Fontos, hogy az átvételhez magyarországi lakcímkártya szükséges. A részletes tudnivalók az esemény tájékoztatójában olvashatók. További 3 szervezet munkáját segíthetjük a repontautomatáknál. Ebben a fél évben is lehet ajánlani a víz visszaváltási díjat jótékony célra. Hangsúlyozta rádiónkban Ozoli Gábor, a MOHU szóvivője.
1: 2026 második fél évében a Szívbeteg Gyermekek Védelmében Alapítvány, a Magyar Élelmiszerbank Egyesület és a Piros Orr Bohoz Doktorok Alapítvány munkáját támogathatjuk, akkor, hogyha a Repont automatánál a visszaváltási díjat jótékony célra ajánljuk fel. 500 000 000 forintot támogattak a visszaváltók, és így ez különböző társadalmi ügyeknek lett odautalva ez az összeg. Büszkék vagyunk arra, hogy a Repont rendszer nem csak a körforgásos gazdaságot erősíti, hanem lehetőséget ad arra is, hogy segítsünk másokon.
0: Hamarosan valós időben is követhető lesz a székesfehérvári helyi buszok mozgása. Megkezdődik az úgynevezett OBU-készülékek beszerelése, amelyek segítségével az utasok pontosabb tájékoztatást kaphatnak a járatok helyzetéről. A tervek szerint nagyjából egy hónapon belül valamennyi járművet felszerelik az elektronikus egységgel. A rendszer elindulását követően az autóbuszok pozícióját a MÁV Plus és az utas.hu oldalakon, valamint a kapcsolódó alkalmazásokban is látható lesz, írja a város oldala. A GPS adatok alapján az is ellenőrizhetővé válik, hogy tartják-e a menetrendet, vagy késésben vannak. Párkapcsolati krízis után kínál támogatást egy új fehérvári önsegítő csoport. A Székesfehérvári Egészségfejlesztési Iroda október közepétől csütörtökönként várja azokat, akik szakítást vagy válást követően szeretnék feldolgozni a történteket, tájékoztat a város oldala. A foglalkozások biztonságos, támogató és ítélkezésmentes közösséget kínálnak, ahol sorstársak osztatják meg egymással tapasztalataikat. A találkozók célja az érzelmi terhek enyhítése, az önbizalom erősítése és az újrakezdés megkönnyítése. A részvétel ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött. Térségünkben ma sem várható csapadék, egyre több napsütésre számíthatunk. Az élénk szél mellett délután 16 fok táján alakul a hőmérséklet. A következő napokban is száraz, derűs idő ígérkezik, nagyobb változás nélkül. Megyékben a hét elején hűvös reggelekre ébredhetünk, de napközben az ilyenkor megszokott értékeket mérhetjük. Az égbolt többnyire felhőtlen marad, így őszi délutánokra készülhetünk.
2: A Best FM-et megtalálja az interneten is. www.bestfm.hu www.bestfm.hu A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Hello, jó reggelt, jó hetet kívánok! Október 12-ére fordult át a naptár. A mai hétfő a Miksák névnapja. Sok boldogságot kívánok nekik és minden szülinapos Best FM hallgatónak is. Hívható SMS Fiber 0620-55-55-155. Mindjárt a TLC, előtte még a jazz meg az. Most pedig Sean Paul jön a Temperature-rel. Mike Sam Levente vagyok. Ez a
2: Best FM.

2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, Best FM, a legjobb zenék.

0: Best FM, a legjobb zenék, friss infók az utakról.
1: A közlekedési híreket támogatja a 29 éves MediaMarkt.
0: Az M7-esen a Balaton felé a 15-ös és a 17-es kilométer között a forgalom a belső és az ellenkező oldal belső sávján halad. Budapest felé a középső, a külső és a leálló sáv járható. Jó utat, ha dugó baleset van, várom a 0620 55 55 155-ös hívható SMS Viber számra. Jó reggelt!
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék.

Ezt a fel a legjobb zenék. Délen lesz felhősebb az ég, és a nap első felében délnyugaton lehet még egy-egy futózápor. Északon a napsütés lesz túlsúlyban. 13-18 fok között alakul a maximum közben. Részletek és a folytatás a hírek végén. A folytatás pedig itt a Westen zenében, a Coldplay slágere a The Scientist lesz hamarosan.

műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei a 101.8 és 90.4 Best FM-en.
1: Raspályázatokkal készülnek az adventre Fehérváron. A hulladékudvar használatával ismerkedhetnek a gárdonyiak. Folytatódik a GVH digitális tudatosság programja. Köszöntöm Önöket, Papp Klaudia vagyok. Adventi rajzpályázatot hirdettek Fejér megyei diákoknak. A Székesfehérvári Közösségi és Kulturális Központ két felhívására általános és középiskolások jelentkezését várják. A kiválasztott alkotások december 1-e, valamint 23-a között fényfestésként díszítik majd a Városháza homlokzatát, valamint díszudvarát, tájékoztat a város portálja. Az adventi naptárhoz 23 általános iskolás munkáját választják ki, amelyek minden este felváltva jelennek meg az épületben. Falán. A másik pályázaton középiskolások is részt vehetnek, akik szabadon választott témában örökíthetik meg az ünnepi időszakot. A művek bármilyen technikával készülhetnek, de kizárólag szkennelt formában fogadják el őket. A beküldési határidő november 6-a. Zöld napot tartanak kedden Gárdonyban. A Deponia Nonprofit ZRT a helyi hulladékudvarokba várják a környékbeli lakosokat, családokat és diákokat, tájékoztat Gárdony közösségi oldala. A résztvevők tájékoztatást kaphatnak a különböző hulladékfajták megfelelő elhelyezéséről, valamint a létesítmény használatáról. A meghatározó típusú anyagok leadásáért ajándék jár. Fontos, hogy az átvételhez magyarországi lakcímkártya szükséges. A részletes tudnivalók az esemény tájékoztatójában olvashatók. Idén is folytatódik a GVH digitális tudatosság programja. A cél, hogy a 10-16 éves fiatalok magabiztosabb, kritikusabb és tudatosabb felhasználókká váljanak, egyúttal felismerjék az online tér kockázatait. Az elmúlt években már 7500 diákhoz jutottak el a jó tanácsok. Emlékeztetett rádiónkban Horváth Bálint, a gazdasági versenyhivatal kommunikációs vezetője.
2: Az elmúlt két év tapasztalatai alapján a program szervezői körülhatároltak több olyan fő témakört, amely melyek fajsúlyos szerepet kaphatnak a tanórák keretében. Ilyenek például a személyes adatok és a digitális lábnyom, a manipulatív reklámok, a megtévesztő online ajánlatok, az online vásárlások különböző buktatói, az okos és kritikus internethasználat, valamint az online platformok és algoritmusaiknak a fontos működésének a megismerése.
1: Térségünkben ma sem várható csapadék, egyre több napsütésre számíthatunk. Az élénk szél mellett délután 16 fok táján alakul a hőmérséklet. A következő napokban is száraz, derűs idő ígérkezik, nagyobb változás nélkül. Megyénkben a hét elején hűvös reggelekre ébredhetünk, de napközben az ilyenkor megszokott értékeket mérhetjük. Az égbolt többnyire felhőtlen marad, így őszi délutánokra készülhetünk.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A legjobb zenék.
1: Zavaros az este,

0: Best FM, a legjobb zenék. Végre jó kis áztató esőnk volt szombatról vasárnapra virradó éjszaka, és lehet még ma is délnyugaton a nap első felében. Délen lesz egyébként napközben felhősebb az ég, északon több órára kisüt a nap, a maximum pedig 13-18 fok között várható. Jön egy újabb közben a 90-es és 2000-es évekből. Ashanti és Ja Rule közöse Always on Time címmel a Besten. Jó reggelt!
1: Best FM. Best FM. A legjobb zenék!

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Rögtön 7 óra, jó reggelt kívánok, jönnek október 12-e hétfő friss hírei, a következő órában pedig többek között az En-Vogue dala. És Diaz is Blaze-zel.
2: Most minden másképp lesz, nem csak ígérem. Most minden másképp lesz, most minden másképp.
1: Ha közben dugó baleset van már, és hívható SMS Viber számunk 0620 55 55 155.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Ne fűsd az utcát! Szigetelj Thermomasterrel. Most a teljes hőszigetelő rendszer színfelár nélkül. Kérj ajánlatot! Ungarocell.hu.
3: Akció van!
0: Igen, jól hallottad, az SC Home-ban most óriási akció van. Egész októberben 25% bevezető kedvezménnyel rendelheted meg a legújabb, lenyűgöző modelleket, és ezek karácsonyra még tuti meg lesznek. Ne hagyd ki az év legnagyobb bútorvásárát. Várunk Székesfehérváron, a Széchenyi út 116 szám alatt.
4: Vajon milyen állatok ébrednek csak sötétedés után? Győrben fényállatok költöznek az igaziak közé, és estére állatkertünk új arcát mutatja. Fedezzétek fel a Wildlife Parkot október 23-ától a Győri Állatkertben. Nappal él, este ragyog. Részletek zoogyor.com.
5: Mi leszel, ha nagy leszel? Ideje komolyabban utána járni. Találkozzunk az Iránya PTE Kultúrfesten. Október 16. Pécs.
6: Jobb állást keresel? Szeretnél több fizetést? Munkahelyet váltanál? Vagy csak érdekelnek a lehetőségek? Gyere el az Alba Regio állásbőrzére, ahol egy nap alatt több állásajánlattal is gazdagodhatsz. Székesfehérvár, Sóstói Stadion rendezvényterme, október 16. péntek. Részletek az Alba Regio állásbőrze.hu oldalon.
7: Jöjj kedvesem, gyere.
8: Egy hang, amely generációkat köt össze. Konzsuzsa koncert október 20-án Székesfehérváron, az Alba Régia sportcsarnokban. Jegyek kaphatók a Fehérvári Jegyirodában és a gag.jegy.hu oldalon.
9: Válaszd a többet! Több kényelem, több technológia, több lehetőség. Ismerd meg a megújult MG ZS-t akár 360 fokos hátítolatú kamerával, vagy panoráma napfénytetővel. Elérhető öntöltő hibrid plusz hajtással, vagy benzines kivitelben már 6.699.000 forinttól. MG. Find your more.
0: Elérhető Székesfehérváron az Ivanics MG márka kereskedésében a Palánkai út 7 szám alatt. Ivanics.hu.
10: Sérült, üzemképtelen gépjárművét adja le Siófokon, a nagy autóbontóban.
11: Teljes körügyintézés, végleges kivonás.
10: A Mohus szerződéses partnere. Nagyautóbontó.hu.
0: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felé.

0: A legjobb zenék. Reklámot hallottak. Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei a 101.8 és 90.4 West FM-en.
1: Januárban bővülhet a buszmenetrend. Sávlezárásokkal jár a burkolatjavítás az M7-es térségében. Folytatódik a MOHU jótékonysági kezdeményezése. Köszöntöm Önöket, Papp Klaudia vagyok. Január elejére tolódhat a székesfehérvári buszmenetrend.

0: Szombaton folytatódik a burkolathibák javítása az M7-es autópálya és a 63-as főút csomópontjánál. A Magyar Közút tájékoztatása szerint október 17-én a jobboldali sávokban, köztük a balra kanyarodóban is elvégzik a szükséges munkálatokat. Az érintett útszakaszt felmarják, majd újra aszfaltozzák. A közlekedést jelzőrök segítik, külön figyelmet fordítva arra, hogy az autópályán ne alakuljon ki torlódás. Budapest és Siófok irányába, valamint az M7-esről Sárbogát felé továbbra is biztosítják az áthaladást, de egyes esetekben az Osan körforgalomnál kell megfordulni. A közútkezelő arra kéri az autósokat, hogy lehetőség szerint kerüljék el a csomópontot és fokozott óvatossággal közlekedjenek. További 3 szervezet munkáját segíthetjük a Repont automatáknál. Ebben a fél évben is lehet ajánlani a víz visszaváltási díjat jótékony célra. Hangsúlyozta rádiónkban Ozoli Gábor, a MOHU szóvivője.
1: 2026 második fél évében a Szívbeteg Gyermekek Védelmében Alapítvány, a Magyar Élelmiszerbank Egyesület és a Piros Orr Bohóc Doktorok Alapítvány munkáját támogathatjuk, akkor, hogyha a Repont automatánál a visszaváltási díjat jótékony célra ajánljuk fel. 500 millió forintot támogattak a visszaváltók, és így ez különböző társadalmi ügyeknek lett odautalva ez az összeg. Büszkék vagyunk arra, hogy a Repont rendszer nem csak a körforgású gazdaságot erősíti, hanem lehetőséget ad arra is, hogy segítsünk másokon.
0: Térségünkben ma sem várható csapadék, egyre több napsütésre számíthatunk. Az élénk szél mellett délután 16 fok táján alakul a hőmérséklet. A következő napokban is száraz, derűs idő ígérkezik, nagyobb változás nélkül. Megyékben a hét elején hűvös reggelekre ébredhetünk, de napközben az ilyenkor megszokott értékeket mérhetjük. Az égbolt többnyire felhőtlen marad, így őszi délutánokra készülhetünk.
2: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Mintha csak tudta volna, hogy idén visszatér hozzánk a nyári koncertje után Pitbull, persze nem ezért I'm Back, azaz visszatérek a turné címe, melynek keretében november 24-én újból nálunk koncertezik. Ő indítja az órát I Know You Want Me című dalával, jön nem sokára a Soul Searcher és a Yolanda Be Cool is. 7 óra elmúlt, jó reggelt, Max Levente vagyok, hívható SMS Viber 0620 55 55 155.
2: Best FM, a legjobb zenék.
4: It's Mr. 305 checking in for the remix. You know they had that 75 Street Brazil. Well, this year's gonna be called Caiocho. Que hola, gata, que hola, omega. And this how we gonna do it. Dale!

0: Best FM a legjobb zenék, friss infók az utakról.
1: A közlekedési híreket támogatja a 29 éves MediaMarkt.
0: Terelésben kell autózni az M5-ösön Kecskemét előtt, a Kecskemét dél és Kunszállás csomópont, azaz a 96-os és 89-es kilométer között a Budapest felé vezető oldalon, ahol a külső és a leálló sávot is lezárták. A forgalmat a belső sávra és az ellenkező oldal belső sávjára terelik, Röszke felé pedig sávelhúzással a külső és a leálló sávra irányították a forgalmat. A terelés csomóponti ágakat nem érint. Jó utat!

0: Best FM a legjobb zenék. Jó reggelt, rögtön fél hét jönnek a friss hírek. A végén részletes időjárás jelentés. A lényeg, hogy délnyugaton még szükség lehet ma az esernyőkre, és úgy unblock a déli ország részben lesz felhősebb, az ég északon pedig naposabb, a maximum pedig 13 és 18 fok között várható. És aki még biztosan várható, az a Salt and Pepper, Let's Talk About Sex című dalukkal folytatódik a hétfő reggel. Let's talk about sex, baby.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék. Yes.
3: Come on. Hey Martinez, you ready, girl?
4: Come on. Let's do this game.

0: Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei a 101.8 és 90.4 Best FM-en.
1: Lakossági szemvizsgálatokat szervez a Szent György Kórház. Gátony ismét csatlakozik a Teszed akcióhoz. Az aszály miatt elmarad az őszi gomba szezon. Köszöntöm Önöket, Papp Klaudia vagyok. Szombatonként is várják látásszűrésre a lakosságot októberben Székesfehérváron. A látás hónapjához kapcsolódva a Fejér megyei Szent György Egyetemi Oktatókórház szervez vizsgálatokat a Hunyadi utca alatt található optikcenterben. A résztvevők ellenőrizhetik szemük állapotát, szemüveget irathatnak fel, valamint meglévő szemüvegüket is megvizsgáltathatják, közölte a FEOL. A helyszínen szaktanácsadással és szemüveg készítéssel is segítik az érdeklődőket. A részvételhez előzetes telefonos bejelentkezés szükséges. Gárdony ismét csatlakozik a Teszed országos akcióhoz. Október 18-án három találkozási pontról indulhatnak az önkéntesek a Vörösmarty és a Határ utca kereszteződésétől, a polgármesteri hivataltól, valamint a Vasút utcai büfésor végétől, írja a település közösségi oldala. A szemétszedéshez kesztyűt, zsákot és kötőzőanyagokat biztosítanak. Csak olyan hulladék gyűjthető, amely kézzel biztonságosan felszedhető és elszállítható. Építési törmelék, festék, gyógyszer, autóalkatrész, elektronikai berendezés, gumiabroncs, bútor és zöld hulladék nem kerülhet a zsákokba. Jelentkezni október 15-ig lehet. Alig termett gomba az idén idehaza. A rekordokat döntő aszály miatt ráadásul az őszi szezon is teljesen elmarad. Az erdők talajából 150-200 mm-nyi csapadék hiányzik. Vogő János gombaszakértő arra figyelmeztet, hogy a baj jóval nagyobb egy rossz évnél. A szárazság káros hatásait még hosszú ideig érezni fogjuk.
2: Most október elején volt néhány gomba, de néhány nap alatt az is elment. Ezek a 25 fokok a maradékot is beszárítják. Nem tudnak fejlődni. Megvan repedve a talaj az erdőbe. Ha a micélium hálózat megsérül a föld alatt, ha kap is csapadékot majd idővel egyszer a talaj, mire a gombák megnövesztik a hálózatukat, időbe telik. Azoknak a parazita gombáknak van most esélyük, ami még valamennyire medvességet tartalmazó fatuskókon, nyárfatuskókon elő tudnak jönni.
1: Híreink végén néhány szó várható időjárásról. Térségünkben ma sem várható csapadék, egyre több napsütésre számíthatunk. Az élénk szél mellett délután 16 fok táján alakul a hőmérséklet. A következő napokban is száraz, derűs idő ígérkezik, nagyobb változás nélkül. Megyékben a hét elején hűvös reggelekre ébredhetünk, de napközben az ilyenkor megszokott értékeket mérhetjük. Az égbolt többnyire felhőtlen marad, így őszi délutánokra készülhetünk.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Ezt a fem a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok október 12-én hétfőn. Sok boldogságot a Miksáknak, és Isten éltesse a szülinaposokat is. 124 éve a mai napon a magyar labdarúgó válogatott első hivatalos mérkőzését játszotta. A csapatkapitány Hajós Alfréd volt, olimpiai bajnok, úszónk. 55 éve a mai napon mutatták be a Broadway-n a Jézus Krisztus Superstar című musicalt. Jesus Christ, superstar, do you think you're what they say you are? 1942-ben ugyanezen a napon született Melvin Franklin, a The Temptations énekese. Olyan slágereket köszönhetünk nekik, mint például a My Girl.

0: 1948. október 12 megszületett Rick Parfitt, angol énekes, gitáros, dalszerző, a Status Quo tagja. És 1968-ban ezen a napon született Hugh Jackman, ausztrál színész, énekes, az X-Men filmek farkasa és olyan további mozik sztárja, mint a Tökéletes trükk, a Nyomorultak vagy a Legnagyobb showman. Még egyszer sok boldogságot az ünnepelteknek, hívható SMS Viber 0620 55 55 155.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Gábor csörgött nemrég közlekedési infóval, elesett az M3-as Budapest felé a 44-es kilométertől, baleset miatt. Köszönjük szépen! Rögtön 8 óra jönnek a friss hírek, a következő órában pedig majd az Edda klasszikusa. Lotfi Begitől, Gáspár Lacitól és Curtistől.
2: Te nem érzed ezt a fényt, nem voltál féltéken soha, nincs benne semmi küszködés, ha egy másik éhen elbúzom.
1: És zenél az IMF is. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155. Jó reggelt!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Kozó Tibor műsorvezetésével idén is visszatér a kísértés. 4 párt teszi próbára szerelmét, miközben 16 kísértő, 8 nő és 8 férfi mindent megtesz azért, hogy elcsábítsa őket. Kísértés első héten minden hétköznap este, majd hétfőtől csütörtökig az Ázsia Express után.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Az ősz legjobb programjához nem kell felöltöznöd. Irány a zalakarosi fürdő. Merülj el a gőzölgő gyógyvízben, lazíts a szaunában, vagy csubbanj a családdal. Egyetlen kívánságod lesz, bárcsak tovább tartana. Zalakarosi fürdő, a következő közös élményetek. www.zkf.hu.
5: Igen! Érezd jól magad Charlie-val! November 15-én Székesfehérváron, az Alba Régia sportcsarnokban. Ja, még valami, jég dupla viszkivel, nem csak a büfében lesz. Jegyek válthatók online a gag.jegy.hu-n.
6: Őszi szünet, irány Veszprém. Fedezzétek fel a megújult várnegyedet, az állatkertet, a kódélményközpont lenyűgöző világát és a várbörtönt. Kávézók, éttermek, programok és élmények várják az egész családot. Egy nap kevés, az őszi szünet Veszprémben az igazi. Programok és szállásajánlatok veszpréminfo.hu.
7: Mi leszel, ha nagy leszel? Ideje komolyabban utána járni. Találkozzunk az Irány a PTE Kultúrfesten. Október 16. Pécs.
8: Ahány ház, annyi szokás. Van, aki a netet hazaviszi, és van, aki a nettel viszi magával az otthont. Akár vezetékes, akár vezeték nélküli internetet keresel. A Yettelnél mindkettőt megtalálod. Próbáld ki az új optikai kábeles hipernetet akár 6 hónapig féláron egy év hűséggel, vagy válaszd a hordozható otthonnetet egy hónapig 0 forintért, amit 10 napig bárhová magaddal vihetsz az országban, ahol van áram. A részletekért irány a legközelebbi Yettel üzletünk, vagy a yettel.hu per otthoni internet oldal.
9: Sérült, üzemképtelen gépjárművét adja le Siófokon, a nagy autóbontóban.
10: Teljes körügyintézés, végleges kivonás.
9: A MOHUS szerződéses partnere. Nagyautóbontó.hu.
11: Ne fűsd az utcát. Szigetelj Thermomasterrel. Most a teljes hőszigetelő rendszer színfelár nélkül. Kérj ajánlatot. Ungarocell.hu.
12: Jobb állást keresel? Szeretnél több fizetést? Munkahelyet váltanál? Vagy csak érdekelnek a lehetőségek? Gyere el az Alba Regio állásbőrzére, ahol egy nap alatt több állásajánlattal is gazdagodhatsz. Székesfehérvár, Sóstói Stadion rendezvényterme, október 16. péntek. Részletek az albaregioállásbőrze.hu oldalon.
13: Akció van!
14: Igen, jól hallottad. Az SC Home-ban most óriási akció van. Egész októberben 25% bevezető kedvezménnyel rendelheted meg a legújabb, lenyűgöző modelleket, és ezek karácsonyra még tuti meg lesznek. Ne hagyd ki az év legnagyobb bútorvásárát. Várunk Székesfehérváron a Széchenyi út 116 szám alatt.
0: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék.
1: Reklámot hallottak.
0: Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei a 101.8 és 90.4 Best FM-en.
15: Rassz pályázatokkal készülnek az adventre Fehérváron. A hulladékudvar használatával ismerkedhetnek a gárdonyiak. Folytatódik a GVH digitális tudatosság programja. Köszöntöm Önöket, Pap Klaudia vagyok. Adventirajz pályázatot hirdettek Fejér megyei diákoknak. A Székesfehérvári Közösségi és Kulturális Központ két felhívására általános és középiskolások jelentkezését várják. A kiválasztott alkotások december 1-e, valamint 23-a között fényfestésként díszítik majd a Városháza homlokzatát, valamint díszudvarát, tájékoztat a város portálja. Az adventi naptárhoz 23 általános iskolás munkáját választják ki, amelyek minden este felváltva jelennek meg az épület falán. A másik pályázaton középiskolások is részt vehetnek, akik szabadon választott témában örökítetik meg az ünnepi időszakot. A művek bármilyen technikával készülhetnek, de kizárólag szkennelt formában fogadják el őket. A beküldési határidő november 6-a. Zöld napot tartanak kedden Gártonyban. A Deponia Nonprofit ZRT a helyi hulladékudvarokba várják a környékbeli lakosokat, családokat és diákokat, tájékoztat Gártony közösségi oldala. A résztvevők tájékoztatást kaphatnak a különböző hulladékfajták megfelelő elhelyezéséről, valamint a létesítmény használatáról. A meghatározó típusú anyagok leadásáért ajándék jár. Fontos, hogy az átvételhez magyarországi lakcímkártya szükséges. A részletes

0: esetében. Ilyenek például a személyes adatok és a digitális lábnyom, a manipulatív reklámok, a megtévesztő online ajánlatok, az online vásárlások különböző buktatói, az okos és kritikus internethasználat, valamint az online platformok és algoritmusaiknak a fontos működésének a megismerése.
1: Térségünkben ma sem várható csapadék, egyre több napsütésre számíthatunk. Az élénk szél mellett délután 16 fok táján alakul a hőmérséklet. A következő napokban is száraz, derűs idő ígérkezik, nagyobb változás nélkül. Megyékben a hét elején hűvös reggelekre ébredhetünk, de napközben az ilyenkor megszokott értékeket mérhetjük. Az égbolt többnyire felhőtlen marad, így őszi délutánokra készülhetünk.
2: Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Hello, szép jó reggelt, jó hetet, jó utat, jó munkát kívánok mindenkinek 4 perccel 8 óra után. Október 12-e a mai dátum. Sok boldogságot kívánok a Miksáknak, ők a névnaposok, és Isten éltesse a szülinaposokat is. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155. Madonna kezd Justin Timberlake-kel, szól már is a 4 Minutes. Maxim Levente vagyok.
2: Best FM.

átcsak másnak, a magamnak is rossz vagyok társnak. Mikor múlt el az a perc, ami számított, mikor azt hittem a csodára várni jobb? Miért van az, hogy a barátból ellenség lesz, és a pénz csak éhessé tesz? Miért én maradtam a null, hogyha felvettem a kesztyűt? Magam hajszoltam hasztalanul, hosszú éveknek lett ez a vesztük. Az életem csak én mentettem meg, lehet pont én vagyok minden válasz. Ha a józan észre szembe megyek, tudom akkor is megbocsátani.

0: You're unbelievable. Best FM a legjobb zenék, friss infók útonlévőknek.
1: A közlekedési híreket támogatja a 29 éves MediaMarkt.
0: Két mikrobusz karambolozott korábban az M3-ason Budapest felé a Galga pihenőhely térségében. A 44-es kilométernél a sérült járművek most már a leállósávon állnak, de a 7 kilométeres torlódás csak lassan oszlik fel. Óriási dugóra készüljenek a Budapest felé tartók az M5-ösön az Ócsa térségében kiépített új terelésnél. A jelenlegi adatok szerint a torlódás meghaladta 10 kilométert, és tovább növekszik a reggeli forgalom hatására. Aki tud, Újhartyánnál vagy Örkénynél, térjen le az 5-ös főútra. Jó utat!
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék.

0: Éjjel érkezünk, mint mindig, mert változni nem olyan könnyű, gyerekek.
1: Best FM. Best FM. A legjobb zenék. Flip the script is in the house. Come on, flip the script is in the house. Yeah, flip the script.

0: Ezt a FM a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok! 3 perc múlva 8:30, és ez most biztos, mert hogy azt írja valaki, jó reggelt, 7:30-kor, 7:30-et mondtál, én meg átállítottam az órát. Bocs. És Barbie írja, sziasztok, H. Barbie vagyok, kérlek olvassátok be, R. Dávidnak üzenem, aki minden nap titeket hallgat, hogy nagyon szeretem, büszke vagyok rá jobban, mint valaha. Az üzenet mellé pedig hamarosan jön a Simply Reddel a Stars is hívható, SMS Viber 0620-55-55-155. Mindenek előtt friss hírek, aztán folytatjuk. Jó reggel!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei a 101.8 és 90.4 Best FM-en.
1: Januárban bővülhet a buszmenetrend. Sávlezárásokkal jár a burkolatjavítás az M7-es térségében. Folytatódik a MOHU jótékonysági kezdeményezése. Köszöntöm Önöket, Papp Klaudia vagyok. Január elejére tolódhat a székesfehérvári buszmenetrend bővítése. A szeptember végén közzétett tervezetre csaknem 500 lakossági vélemény és javaslat érkezett, amelynek jelentős része további bővítésekre és módosításokra vonatkozik, tájékoztat a város oldala. Az Öreghegyet a kórházzal és a vasútállomással összekötő újjárat útvonala ellen elsősorban a Pöstjéni és a Bicskei utcában élők tiltakoztak, ezért másik nyomvonalat dolgoznak ki. A beérkezett észrevétel vizsgálata. A képviselőtestület az októberi helyett a november végi közgyűlésen dönthet a menetrendről. Így a változtatások december helyett várhatóan január elején léphetnek életbe. Szombaton folytatódik a burkolathibák javítása az M7-es autópálya és a 63-as főút csomópontjánál. A Magyar Közút tájékoztatása szerint október 17-én a jobboldali sávokban, köztük a balra kanyarodóban is elvégzik a szükséges munkálatokat. Az érintett útszakaszt felmarják, majd újra aszfaltozzák. A közlekedést jelzőrök segítik, külön figyelmet fordítva arra, hogy az autópályán ne alakuljon ki torlódás. Budapest és Siófok irányába, valamint az M7 Sárbogát felé továbbra is biztosítják az áthaladást, de egyes esetekben az Osan körforgalomnál kell megfordulni. A közútkezelő arra kéri az autósokat, hogy lehetőség szerint kerüljék el a csomópontot és fokozott óvatossággal közlekedjenek. További 3 szervezet munkáját segíthetjük a repontautomatáknál. Ebben a fél évben is lehet ajánlani a víz visszaváltási díjat jótékony célra. Hangsúlyozta rádiónkban Ozoli Gábor, a MOHU szóvivője.
2: 2026 második fél évében a Szívbeteg Gyermekek Védelmében Alapítvány, a Magyar Élelmiszerbank Egyesület és a Piros Orr Bohóc Doktorok Alapítvány munkáját támogathatjuk, akkor, hogyha a repontautomatánál a visszaváltási díjat jótékony célra ajánljuk fel. 500 millió forintot támogattak a visszaváltók, és így ez különböző társadalmi ügyeknek lett odautalva ez az összeg. Büszkék vagyunk arra, hogy a repontrendszer nem csak a körforgású gazdaságot erősíti, hanem lehetőséget ad arra is, hogy segítsünk másokon.
1: Térségünkben ma sem várható csapadék, egyre több napsütésre számíthatunk. Az élénk szél mellett délután 16 fok táján alakul a hőmérséklet. A következő napokban is száraz, derűs idő ígérkezik, nagyobb változás nélkül. Megyékben a hét elején hűvös reggelekre ébredhetünk, de napközben az ilyenkor megszokott értékeket mérhetjük. Az égbolt többnyire felhőtlen marad, így őszi délutánokra készülhetünk.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Best FM a legjobb zenék. Október 12-e hétfő van, a hét szeles, hűvös, északon napos, délen felhősebb idővel indul, délnyugaton a nap első felében lehet egy kis eső is. 13-18 fok között alakul a maximum, és most már a reggelek egyre hidegebbek, például holnap akár -1 fok is lehet, úgyhogy ennek megfelelően válasszunk ruhadarabot, a vékonyabb jacky lehet, hogy már nem lesz elég, és egy kis édesség az őszi reggelben. CJ Lewis, Sweets for my sweet a besten.
1: Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Pillanatokon belül 9-et üt az óra, úgyhogy jöjjenek a legfrissebb hírek, a következő órában pedig egy kis extra energia a Daxos-tól. Barbra Streisand. És énekel Nagy Bogi is. A dugó, baleset van valahol, a közlekedési infót a 0620-55-55-155-re várom.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Ne fűsd az utcát. Szigetelj Thermomasterrel. Most a teljes hőszigetelő rendszer színfelár nélkül. Kérj ajánlatot. Ungarocell.hu.
2: Az ősz legjobb programjához nem kell felöltöznöd. Irány a zalakarosi fürdő. Merülj el a gőzölgő gyógyvízben, lazíts a szaunában, vagy csubbanj a családdal. Egyetlen kívánságod lesz, bárcsak tovább tartana. Zalakarosi fürdő, a következő közös élményetek. www.zkf.hu.
3: Randó Burger Székesfehérvár. Rendelj házhoz, kérd elviterre, vagy fogyassz helyben. Töltsd le appunkat, rendelj és fizess online webshopunkon. randoburger.hu.
4: Válaszd a többet. Több kényelem, több technológia, több lehetőség. Ismerd meg a megújult MG ZS-t akár 360 fokos hátítolatú kamerával, vagy panoráma napfénytetővel. Elérhető öntöltő hibrid plusz hajtással, vagy benzines kivitelben már 6.699.000 forinttól. MG. Find your more.
5: Elérhető Székesfehérváron az Ivanics MG márka kereskedésében, a Palánkai út 7 szám alatt. Ivanics.hu.
6: Egy hang, amely generációkat köt össze. Konzsuzsa koncert október 20-án Székesfehérváron, az Alba Régia sportcsarnokban. Jegyek kaphatók a Fehérvári Jegyirodában és a gag.jegy.hu oldalon.
7: Őszi szünet, irány Veszprém. Fedezzétek fel a megújult várnegyedet, az állatkertet, a kódélményközpont lenyűgöző világát és a várbörtönt. Kávézók, éttermek, programok és élmények várják az egész családot. Egy nap kevés, az őszi szünet Veszprémben az igazi. Programok és szállásajánlatok veszpréminfo.hu.
8: Vajon milyen állatok ébrennek csak sötétedés után? Győrben fényállatok költöznek az igaziak közé, és estére állatkertünk új arcát mutatja. Fedezzétek fel a Wildlife Parkot október 23-ától a Győri Állatkertben. Nappal él, este ragyog. Részletek zoogyor.com.
9: Ahány ház, annyi szokás. Van, aki a netet hazaviszi, és van, aki a nettel viszi magával az otthont. Akár vezetékes, akár vezeték nélküli internetet keresel, a Yettelnél mindkettőt megtalálod. Próbáld ki az új optikai kábeles hipernetet akár 6 hónapig féláron egy év hűséggel, vagy válaszd a hordozható otthonnetet egy hónapig 0 forintért, amit 10 napig bárhová magaddal vihetsz az országban, ahol van áram. A részletekért irány a legközelebbi Yettel üzletünk, vagy a yettel.hu per otthon internet oldal.
0: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es, és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. Reklámot hallottak. Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei a 101.8 és 90.4 Best FM-en.
10: Lakossági szemvizsgálatokat szervez a Szent György Kórház. Gátony ismét csatlakozik a Teszed akcióhoz. Az aszály miatt elmarad az őszi komba szezon. Köszöntöm Önöket, Pap Klaudia vagyok. Szombatonként is várják látásszűrésre a lakosságot októberben Székesfehérváron. A látás hónapjához kapcsolódva a Fejér megyei Szent György Egyetemi Oktatókórház szervez vizsgálatokat a Hunyadi utca alatt található Optik Centerben. A résztvevők ellenőrizhetik szemük állapotát, szemüveget irathatnak fel, valamint meglévő szemüvegüket is megvizsgáltathatják, közölte a FEOL. A helyszínen szaktanácsadással és szemüveg készítéssel is segítik az érdeklődőket. A részvételhez előzetes telefonos bejelentkezés szükséges. Gárdony ismét csatlakozik a Teszed országos akcióhoz. Október 18-án három találkozási pontról indulhatnak az önkéntesek a Vörösmarty és a Határ utca kereszteződésétől, a polgármesteri hivataltól, valamint a Vasút utcai büfésor végétől, írja a település közösségi oldala. A szemétszedéshez kesztyűt, zsákot és kötűzőanyagokat biztosítanak. Csak olyan hulladék gyűjthető, amely kézzel biztonságosan felszedhető és elszállítható.

0: elment. Ezek a 25 fokok a maradékot is beszárítják. Nem tudnak fejlődni, meg van repedve a talaj az erdőbe. Ha a micélium hálózat megsérül a föld alatt, ha kap is csapadékot majd idővel egyszer a talaj, mire a gombák megnövesztik a hálózatukat, időbe telik. Azoknak a parazita gombáknak van most esélyük, ami még valamennyire medvességet tartalmazó fatuskókon, nyárfatuskókon elő tudnak jönni.
1: Híreink végén néhány szó várható időjárásról. Térségünkben ma sem várható csapadék, egyre több napsütésre számíthatunk. Az élénk szél mellett délután 16 fok táján alakul a hőmérséklet. A következő napokban is száraz, derűs idő ígérkezik, nagyobb változás nélkül. Megyénkben a hét elején hűvös reggelekre ébredhetünk, de napközben az ilyenkor megszokott értékeket mérhetjük. Az égbolt többnyire felhőtlen marad, így őszi délutánokra készülhetünk.
2: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Ifjú korunk legnagyobb slágereivel indul a hét és a reggel, október 12 hétfő, Miksák szülinaposok sok boldogságot, ezek pedig a Stereo MC's dala Connected, itt lesz Warren G a Regulate-tel, jön a Texas és az Inner Smile, Will Smith a Man in Black-kel, de csak is Carlos Santana és a The Product GB után Dirty Dancing, 5 perc elmúlt 9, Maxim Levente vagyok.
2: Best

0: Ezt a legjobb zenék, friss infók az utakról.
1: A közlekedési híreket támogatja a 29 éves MediaMarkt.
0: A 77-es főúton Kapolcs közelében két autó frontálisan ütközött, majd egy harmadik autó is beléjük ment a 28-as kilométernél, teljes útzárban. Baleset történt a 49-es főúton Csengersima térségében, két autó ütközött, az 55-ös kilométernél szintén teljes útzárban. Jó utat, óvatosan, és ha van közlekedési hír, várom. 0620 55 55 155.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék.

Best FM. A legjobb zenék. Barbra Streisand.

Ezt FM a legjobb zenék. Szeles, hűvös, néha napos, néha felhős idővel indul a hét. 13-18 fok között alakul a maximum, és ugyanilyen időre számíthatunk majd a holnapi nap folyamán is. Hívható SMS, Viber számunk 0620 55 55 155. Ha van hír az utakról, várunk szeretettel.

Best FM. A legjobb zenék.

Best FM a legjobb zenék, Warren G után is maradunk Amerikában, a No Doubt-tal folytatjuk Amerikában, amelynek ezen a napon, méghozzá 1492-ben kezdődött valahol a története, méghozzá úgy, hogy Kolumbusz Kristóf az Atlanti-óceánon hajózva meglátta a Bahamák partjait, amelyről azt hitte, hogy India, így indult Amerika felfedezése, és így megy tovább a hétfő reggel. It's my life, a Besten.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Kelt a hun, nosztalgia a Krisztállal. Szól majd a Vigyázz rám és a Spice Girls slágere is, a Viva Forever. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155, rögtön 10 óra, a friss hírek jönnek, aztán újból a legjobb zenék.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Kozol Tibor műsorvezetésével idén is visszatér a kísértés. 4 pár teszi próbára szerelmét, miközben 16 kísértő, 8 nő és 8 férfi mindent megtesz azért, hogy elcsábítsa őket. Kísértés első héten minden hétköznap este, majd hétfőtől csütörtökig az Ázsia Express után.
0: Reklámot hallottak. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei a 101.8 és 90.4 Best FM-en.
1: Raspályázatokkal készülnek az adventre Fehérváron. A hulladékudvar használatával ismerkedhetnek a gárdonyiak. Folytatódik a GVH digitális tudatosság programja. Köszöntöm Önöket, Pap Klaudia vagyok. Adventi rajzpályázatot hirdettek Fejér megyei diákoknak. A Székesfehérvári Közösségi és Kulturális Központ két felhívására általános és középiskolások jelentkezését várják. A kiválasztott alkotások december 1-e, valamint 23-a között fényfestésként díszítik majd a Városháza homlokzatát, valamint díszudvarát, tájékoztat a város portálja. Az adventi naptárhoz 23 általános iskolás munkáját választják ki, amelyek minden este felváltva jelennek meg az épületben. Falán. A másik pályázaton középiskolások is részt vehetnek, akik szabadon választott témában örökítetik meg az ünnepi időszakot. A művek bármilyen technikával készülhetnek, de kizárólag szkennelt formában fogadják el őket. A beküldési határidő november 6-a. Zöld napot tartanak kedden Gárdonyban. A Deponia Nonprofit ZRT a helyi hulladékudvarokba várják a környékbeli lakosokat, családokat és diákokat, tájékoztat Gárdony közösségi oldala. A résztvevők tájékoztatást kaphatnak a különböző hulladékfajták megfelelő elhelyezéséről, valamint a létesítmény használatáról. A meghatározó típusú anyagok leadásáért ajándék jár. Fontos, hogy az átvételhez magyarországi lakcímkártya szükséges. A részletes tudnivalók az esemény tájékoztatójában olvashatók. Idén is folytatódik a GVH digitális tudatosság programja. A cél, hogy a 10-16 éves fiatalok magabiztosabb, kritikusabb és tudatosabb felhasználókká váljanak, egyúttal felismerjék az online tér kockázatait. Az elmúlt években már 7500 diákhoz jutottak el a jó tanácsok, emlékeztetett rádiónkban Horváth Bálint, a gazdasági versenyhivatal kommunikációs vezetője.
2: Az elmúlt két év tapasztalatai alapján a program szervezői körülhatároltak több olyan fő témakört, amelyek fajsúlyos szerepet kaphatnak a tanórák keretében. Ilyenek például a személyes adatok és a digitális lábnyom, a manipulatív reklámok, a megtévesztő online ajánlatok, az online vásárlások különböző buktatói, az okos és kritikus internethasználat, valamint az online platformok és algoritmusaiknak a fontos működésének a megismerése.
1: Térségünkben ma sem várható csapadék, egyre több napsütésre számíthatunk. Az élénk szél mellett délután 16 fok táján alakul a hőmérséklet. A következő napokban is száraz, derűs idő ígérkezik, nagyobb változás nélkül. Megyékben a hét elején hűvös reggelekre ébredhetünk, de napközben az ilyenkor megszokott értékeket mérhetjük. Az égbolt többnyire felhőtlen marad, így őszi délutánokra készülhetünk.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, 0620 55

Csak te meg én, a téma örök, Best FM a legjobb zenék, és a következő dal is valami ilyesmiről szól. Egy spanyolországi nyári vakáció emléke és egy elillant szerelem, mindez egy gyönyörű popballadába ágyazva. Jön a Spice Girls 1997-es Spice World című albumának egyik legérzelmesebb dala, a Viva Forever, mely a brit slágerlista első helyén debütált anno, és ez volt a csapat 7. brit listavezető dala.

0: We're gonna celebrate, we're gonna celebrate, come on.
1: Best FM, a legjobb zenék, a legfrissebbek az utakról. Terelést készítenek elő az M0-ás déli szektorán az M1-es felé, a 18-as és 15-ös kilométer között a Cseppel és Halásztelek csomópontok között. Az érintett szakaszon mozgó terelés mellett időszakosan a legbelső sávot zárják le. Jelenleg is 2-3 kilométeres a torlódás. Tart a helyszínelés, és félpályán megindult a forgalom a 49-es főúton Csengersima térségében, ahol korábban két autó ütközött az 55-ös kilométernél. Jó utat, ha dugó baleset van, várom az infót a 0620 55 55 155-re.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Oké, hétfő van, meg sokkal ősziesebb az időjárás, mint mondjuk volt pár napja, szóval talán itt az ideje még egy kávénak. Itt az idő, a címe a Molokó dalának, ők biztosan jönnek majd. És hozom a TNT-t is. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155, rögtön hírek, aztán folytatjuk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Elkezdődött az őszi érettségi, sűrű napok jönnek a parlamentben, kissé borongós a hét kezdet. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Itt az őszi érettségi szezon, a magyar nyelv és irodalom, valamint a földrajz írásbelikkel kezdődött meg a vizsgai időszak. Országszerte 221 intézményben majdnem 25 ezeren adnak számot tudásukról emelt vagy középszinten. Legtöbben előrehozott érettségit vagy szintemelő vizsgát tesznek. Az írásbelik október 22-éig tartanak, majd a szóbelik következnek először emelt, majd középszinten. Az őszi érettségi időszak november 20-áig tart. Háromnapos ülés kezdődik ma a parlamentben. Számos terület kerül napirendre a héten, így például a gyermekvédelem, az idei költségvetés módosítása, de vitáznak majd a képviselők december 24-e munkaszüneti nappán nyilvánításáról is. Megvitatják a Baka András köztársasági elnök által megfontolásra visszaküldött egészségügyről és az egészségügyi kamarákról szóló törvényre vonatkozó javaslatot is. Az ülés Magyar Péter miniszterelnök napirend előtti felszólalásával kezdődik. Halálos tűzeset történt Szentendrén tegnap. A katasztrófavédelem szerint egy családi házban csaptak fel a lángok. Mindkét szint és a tető is égett. Estére sikerült megfékezni a tüzet. A tűzoltók a ház átvizsgálásakor találtak rá egy holttestre. Vizsgálják az eset körülményeit, és a rendőrség is helyszínelt. Új élelmiszerbiztonsági kiadványt készített időseknek a Nébi. A tapasztalat a konyhában, biztonság az asztalon című útmutató közérthető gyakorlatias tanácsokkal segít eligazodni az élelmiszerbiztonság kérdéseiben, mondta rádiónknak Helik Ferenc, a hatóság élelmiszeriparért és élelmiszerbiztonsági ellenőrzésért felelős elnök helyettese.
2: Összefoglaljuk azokat az alapvető élelmiszerbiztonsági szabályokat, hogy a vásárlásnál mit kell betartani, nézzük meg a csomagolást, a fogyaszthatósági időt, a hűtött termékeknél fokozottan figyeljenek arra, hogy a vásárlás után minél hamarabb hűtőszekrénybe kerüljön. Hasznos tanácsokat adunk ahhoz is, hogy magán konyhába milyen higiéniai körülmények között dolgozzuk fel az élelmiszereket, illetve a készételeknek a tárolásával kapcsolatban mondunk egy-két praktikus tanácsot.
1: Nyugat felől jobban beborul az ég, a Dunántúl déli nyugati részén eleinte eső is lehet. Később észak-nyugat felől szakadozni kezd a felhőzet, az Alföld déli tájain egészen estig marad a borult idő. A szél sokfelé megélénkül, 13-18 fok között alakulnak a csúcsok. Este már keleten is kiderül az ég, foltokban pára, köd képződhet, 2-8 fok közé hűl a levegő, de a hidegre hajlamos helyeken gyenge fagy is lehet éjjel. Holnap országszerte napos száraz idő lesz 13-18 fokkal.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Best FM, a legjobb zenék, mindennek megvan a maga ideje, és volt idő, amikor Royce Murphy énekes és Mark Brydon producer a való életben is egy párt alkottak. A Molokó tagjairól van szó. Az ír-angol popduó 1994 óta működött, nem sokkal a most érkező dal sikere után, amely 2000-ben jelent meg. 2001-ben szakítottak, ami rányomta a bélyegét a következő, azaz utolsó albumukra is. 2004-ben a formáció végleg feloszlott. The time is now! Itt az idő, hogy Molokót hallgassunk a Besten. Yeah,

0: Best FM, a legjobb zenék. Kaptunk egy közlekedési infót Tibitől, azt írja, sziasztok, M0, M1 felé, Annahegy előtt baleset, 2-3 kilométeres dugó van. Köszönjük szépen, 0620 55 55 155 ide érkezett, valamint terelést készítenek elő az M0-ás déli szektorán az M1-es felé a 18-as és a 15-ös kilométer között, azaz a Cseppel és Halásztelek csomópontok között. Az érintett szakaszon mozgó terelés mellett időszakosan a legbelső sávot lezárják. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: És már Majoros Ritával, Sugar Babes Hole in the Head, ezzel a dallal indul a hétfő délután. Jó étvágyat, Maxim Levente vagyok.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Sűrű napok jönnek a parlamentben. Visszaesett az albérlet kínálat, halálos áldozatokat követelt az USA-ban a szezon első hurrikánja. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Háromnapos ülés kezdődik ma a parlamentben. Számos terület kerül napirendre a héten, így például a gyermekvédelem, az idei költségvetés módosítása, de vitáznak majd a képviselők december 24-e munkaszüneti nappá nyilvánításáról is. Megvitatják a Baka András köztársasági elnök által megfontolásra visszaküldött egészségügyről és az egészségügyi kamarákról szóló törvényre vonatkozó javaslatot is. Az ülés Magyar Péter miniszterelnök napirend előtti felszólalásával kezdődik. Akár már holnap elfogadhatja a parlament azt a törvénymódosítást, mely alapján literenként 25 forinttal csökkentik a gázolaj jövedéki adóját a nagyobb teherautók és buszok után. Kármán András pénzügyminiszter ma nyújtotta be az előterjesztést a háznak. Az intézkedés a 7,5 tonna feletti járműveket érinti, és évvégéig lesz érvényben. Az üzemeltetők utólag igényelhetik vissza az összeget. Csökkentek a lakbérek szeptemberben, de a kínálat két éves mélyponton van, ez derül ki egy szakportál elemzéséből. A bérleti díjak országosan 0,2%-kal mérséklődtek augusztushoz képest, éves szinten viszont országosan 6, a fővárosban 5,3%-kal drágultak az albérletek. Október elején több mint 15 ezer kiadó ingatlan volt az országban, ami szeptember elejéhez viszonyítva több mint 5, tavaly októberhez mérve pedig majdnem 12%-os csökkenés. Heves viharok pusztítottak hétvégén Dél-Olaszországban, áradásokat, földcsúszamlásokat, közlekedési fennakadásokat okozott a hirtelen lezúduló nagy mennyiségű csapadék szombaton. Szicíliában, Kalabriában, Campaniában és Pulnia tartományban volt a legkritikusabb a helyzet. Halálos áldozatokat is követelt a hurrikán szezon első nagy vihara az Egyesült Államokban. Az Izaiás pénteken Floridánál partot érve szelidült ugyan, de még így is komoly károkat okozott, fákat csavart ki, házakat rongált meg. A hurrikán miatt 4 ember életét vesztette, több államban kellett rendkívüli állapotot hirdetni. Nyugat felől jobban beborul az ég, a Dunántúl déli nyugati részén eleinte eső is lehet. Később észak-nyugat felől szakadozni kezd a felhőzet, az Alföld déli tájain egészen estig marad a borult idő. A szél sokfelé megélénkül, 13-18 fok között alakulnak a csúcsok. Este már keleten is kiderül az ég, foltokban pára, köd képződhet, 2-8 fok közé hűl a levegő, de a hidegre hajlamos helyeken gyenge fagy is lehet éjjel. Holnap országszerte napos száraz idő lesz 13-18 fokkal.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Csodálatos napsütéses hétfő délutánt kívánok mindenkinek, Majoros Rita vagyok. Jöttem a hétvége után, én egészen kipihenten, és hozom a legjobb zenéket, remélem, hogy csatlakoznak Önök is. Akár a kipihent léthez, akár

0: legjobb zenék.
1: Ez a levél megint neked íródik, lelkem egy koldus, a túlélésért kínlódik. Hiányoztál mindig, nem izgatott, hogy ki volt itt, egy fél árva kiskölyök a mai napig vívódik. Megjött a siker, a díjak, a pénzek, a kisfiam, a párom, lett családi fészek. Sokszor vártam, hogy kihunjon a fényem, mert nincsen több vasárnap, csak egy züllött péntek. Sokan nem hiszik, de a csillagod is látom. Sokszor beszélek hozzád, és éneklem a számod. Kevés volt az időnk, ezt mai napig bánom. Pihenj csak tovább, és folytasd az álmod.
2: Fehér.

Best FM a legjobb zené, csodálatos őszi időnk van, úgyhogy aki nem munka közben hallgatja most a Best FM-et, vagy utazás közben, vagy tényleg, hogyha valami dolguk van, hanem van idejük egy kicsit kikapcsolódni, akkor üljenek ki a teraszra, élvezzék a napsütést, igyanak valahol egy kávét, sétáljanak, vagy ha van lehetőségük, akár menjenek az erdőbe és élvezzék, ahogy ropog a talpuk alatt a sok színes őszi levél. Hát most igen, egy picit én is ott lennék, bevallom őszintén, de azért a legjobb zenék mindenhova elkísérik önöket. Higgyék el, nekem úgy szerintem minden elfoglaltság jobb. Még a munka is, és ez viszont 1500%. Úgyhogy aki Best FM-et hallgat munka közben, most tekerjen egy kicsit a hangerőn, mert hogy lehet rám számítani hétfőn délután is, ha nem éppen az erdőben sétálnak, hanem tényleg éppen kemény munka közben hallgatják a Best FM-et, akkor... Jajon Sting és Seb Mami dala, Desert Rose, csak hogy egy kicsit könnyebb legyen talán ez a hétkezdés, de itt lesz Justin Timberlake is a Sexy Back-kel és Timbalanddal, most pedig a Backstreet Boys és az As Long As You Love Me viszi egy kicsit a romantika irányába a délután.

0: Best FM a legjobb zenék, nézzünk rá az utakra!
1: A közlekedési híreket támogatja a 29 éves MediaMarkt.
0: Ma is ott vagyok önökkel, akárhol is járnak az ország útjain, hozom a közlekedési információkat. 0620 55 55 155 a számunk, ha önök is látnak valamit, hívjanak fel vagy írjanak. Az M1-es autópályáról kaptam egy infót, hogy Hegyeshalom felé a terelt szakaszon korábban a 22-es kilométernél egy műszaki hibás autó foglalt el a külső sávot. A korlátozás megszűnt, a torlódás feloszlóban van, úgyhogy egy jó hírrel kezdek. Erős a forgalom az M5-ös autópálya Budapest felé vezető oldalán Kecskemét és Újhartyán között. A 74-es kilométertől egészen az 54-es kilométerig szakaszos lassulás van, és ebből kifolyólag menetidő növekedéssel kell számolni. 0620 55 55 155 még egyszer a számunk, ha bárkinek útinfója van. Köszönöm, hogy jelentkezik vele. Ma is jó utat és balesetmentes közlekedést kívánok.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. Best FM. Ready this. Rock a song about it? Like to hear it? Here you go. Free your mind.

0: hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Lillától kaptam egy üzenetet, hogy ők bizony most mennek kirándulni, mert hogy ma szabadnapot kaptak mind a ketten a munkahelyükön a párjával, úgyhogy elmennek egy kicsit az erdőbe kirándulni, megihlette őket az, amit mondtam, hogy menjenek, és használják ki ezt a csodás őszi időt. Hát akkor nektek jó kirándulást kívánok, és útközben is hozom a legjobb zenéket. Mindjárt egy óra jönnek a legfrissebb hírek, utána megyünk tovább Madonnával, jön az American Pie. És itt lesz Ekü is, a New Level Empire-rel.

A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Kezdődik a parlamenti munka. Szentendrei tűz, emberölés miatt indult eljárás. Két amerikai tudós kapja a közgazdasági Nobel-díjat. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Megvitatják a parlamentben az egészségügyről és egészségügyi kamarákról szóló törvénymódosítását. A rendelkezést Bak András köztársasági elnök küldte vissza az országgyűlésnek. Az államfő azt kifogásolta, hogy a jogszabály eredeti formájában korlátozná a kamarai tisztségviselők választásának szabadságát, és arra is javaslatot tett, hogy észszerű átmenetet támogató rendelkezés szülessen a Magyar Orvosi Kamarába történő kötelező visszalépésről. A parlament a héten három napot ülésezik, és számos téma kerül napirendre. Az ülés Magyar Péter kormányfő felszólalásával kezdődik ezekben a percekben. Emberölés miatt indult eljárás a tegnapi szentendrei tűzesettel kapcsolatban. Egy 51 éves férfit gyanúsítanak, miután egy leégett családi házban egy nő holttestére bukkantak a tűzoltók. A rendőrségen egy idős férfi tett bejelentést, hogy a fia késsel támadt rá. A tettes elmenekült a helyszínről, de hamar elkapták. Az érintett házban találtak rá a nő holttestére, aki az égési sérülésekbe halt bele. Különös kegyetlenséggel elkövetett emberölés miatt indult eljárás. Két amerikai professzor kapja megosztva a közgazdasági Nobel-díjat. Robert E. Hall és Michael Woodford részesül az elismerésben a Svéd Királyi Akadémia közlése szerint. A két kutató a makrogazdasági stabilizáció mikroökonomiai megalapozásáért kapja meg a díjat az indoklás szerint. A Nobel-díjakat december 10-én adják át Stockholmban, az alapító Alfred Nobel halálának évfordulóján. Sértődősebb lesz a Claude, az Anthropic szigorít azon, hogyan reagálhat a chatbot a sértegetésekre. A világ egyik legnagyobb MI cége frissítette a szabályzatát, és mostantól kevésbé tolerálják, ha valaki sértegeti a nyelvi modelljeiket. A chatbot eddig is lezárhatta a beszélgetést az indulatosabb felhasználói reakciók miatt, most azonban érzékenyebbre állítják ezt a szűrőt, emellett az egészségügyi, politikai és gazdasági kérdésekre vonatkozó szabályokat is szigorítják. Nyugat felől jobban beborul az ég, a Dunántúl déli nyugati részén eleinte eső is lehet. Később északnyugat felől szakadozni kezd a felhőzet, az Alföld déli tájain egészen estig marad a borult idő. A szél sokfelé megélénkül, 13-18 fok között alakulnak a csúcsok. Este már keleten is kiderül az ég, foltokban pára, köd képződhet, 2-8 fok közé hűl a levegő, de a hidegre hajlamos helyeken gyenge fagy is lehet éjjel. Holnap országszerte napos száraz idő lesz 13-18 fokkal.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Egy óra után 4 perccel, lassan 5-tel járunk, szép délutánt kívánok mindenkinek, Majoros Rita vagyok. Ebben az órában is isteni zenékavalkádja vár ránk, mert hogy jön egy kis 90-es évek, egy kis 2000-es évek, és pár legnagyobb kedvencünk az elmúlt évekből. Jön Vastag Csaba, Árás, a Szolcuszol, most pedig Madonna indít, itt az American Pie.
0: Best FM.

0: és kegyetlen, mint halottját az itt agyom.
1: Best FM a legjobb zenék, itt is vagyok a nap kérdésével, így Vastag Csaba tilocsillagom slágere után. Mi az az értelmetlen szokás vagy illemszabály, amit kikoptatnánk a hétköznapokból és egyáltalán a köztudatból? Ma délután ez a kérdés. Olyanokra gondolok, mint mondjuk az üdvözléskor, a puszi, meg a kézenfogás, vagy kézfogás, stb. Hogyha sokat találkozunk valakivel, én mondjuk a barátaimat szeretem, meg a családtagjaimat azért megpuszilni, megölelni ilyenkor, de vannak azok a helyzetek, amikor ezt mondjuk nagyon szívesen elhagynám. Na pont ilyesmire gondolok. 0620 55 55 155 ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Jöhetnek ide az üzenetek, de ott vagyunk a Facebookon, az Instagramon is kikerült egy poszt, úgyhogy jöhetnek a kommentek. Szóval mi az az értelmetlen szokás vagy illemszabály, amit egyszerűen kikoptatnánk a hétköznapokból és a köztudatból? Jöhetnek az üzenetek. Na meg a C-Block dala is, Time is Ticking Away a Best FM-en.

0: West FM a legjobb zenék. A 67-es főúton Szigetvár irányában Somogyaszoló után az 51-es kilométernél egy autó a belső szalagkorlátnak hajtott, a külső sávon lehet csak autózni. Az M7-es autópályán kiépítették az új terelést az érdi csomópont és az M0-as autóúti csomópont között. A Letenye felé vezető oldalon lezárták a külső és a leálló sávot a 15-ös és a 17-es kilométerek között burkolatfelújítás miatt. A forgalom a belső és az ellenkező oldal a belső sávján halad, illetve Budapest felé a középső és a külső sáv járható. 0620-55-55-155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk, várom az útinfókat. Nagyon jó utat, vigyázzunk egymásra!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Minden év végén az egyik applikáció elkészíti, hogy abban az évben melyik dalt hallgattuk a legtöbbször. Hát nekem a tavalyi évben ilyen volt Kanye West slágere, a Strong Girl, ezzel indul majd a következő óra. Mindjárt 2 óra a friss hírek után érkezik Kanye West. És itt lesz majd a Follow the Flow is.
2: Kért a naptól, hogy többé ne süssön, vagy hogy reggel ne keljen fel. Egy kapitánytól, hogy inkább ne küzdjön, többé már a tengerrel.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Kozó Tibor műsorvezetésével idén is visszatér a kísértés. 4 párt teszi próbára szerelmét, miközben 16 kísértő, 8 nő és 8 férfi mindent megtesz azért, hogy elcsábítsa őket. Kísértés első héten minden hétköznap este, majd hétfőtől csütörtökig az Ázsia Express után.
0: Reklámot hallottak. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Megszavazták a kisebbségi nyelveken folyó oktatást Ukrajnában. Elkezdődött az őszi érettségi, visszaesett az albérlet kínálat. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Elfogadta az ukrán parlament a kisebbségi nyelveken folyó oktatásról szóló törvényt, ezzel a magyar kisebbség jogai is erősödtek Ukrajnában. Egyebek mellett ez is feltétele volt annak, hogy Magyarország ne blokkolja Ukrajna uniós csatlakozási folyamatát. Itt az őszi érettségi szezon, a magyar nyelv és irodalom, valamint a földrajz írásbelikkel kezdődött meg a vizsgai időszak. Országszerte 221 intézményben majdnem 25 ezeren adnak számot tudásukról emelt vagy középszinten. Legtöbben előrehozott érettségit vagy szintemelő vizsgát tesznek. Az írásbelik október 22-éig tartanak, majd a szóbelik következnek először emelt, majd középszinten. Az őszi érettségi időszak november 20-áig tart. Csökkentek a lakbérek szeptemberben, de a kínálat két éves mélyponton van, ez derül ki egy szakportál elemzéséből. A bérleti díjak országosan 0,2%-kal mérséklődtek augusztushoz képest, éves szinten viszont országosan 6, a fővárosban 5,3%-kal drágultak az albérletek. Október elején több mint 15 ezer kiadó ingatlan volt az országban, ami szeptember elejéhez viszonyítva több mint 5, tavaly októberhez mérve pedig majdnem 12%-os csökkenés. Két amerikai professzor kapja megosztva a közgazdasági Nobel-díjat. Robert E. Hall és Michael Woodford részesül az elismerésben a Svéd Királyi Akadémia közlése szerint. A két kutató a makrogazdasági stabilizáció mikroökonomiai megalapozásáért kapja meg a díjat az indoklás szerint. A Nobel-díjakat december 10-én adják át Stockholmban, az alapító Alfred Nobel halálának évfordulóján. Halálos áldozatokat is követelt a hurrikán szezon első nagy vihara az Egyesült Államokban. Az Izaiás pénteken Floridánál partot érve szelidült ugyan, de még így is komoly károkat okozott, fákat csavart ki, házakat rongált meg. A hurrikán miatt 4 ember életét vesztette, több államban kellett rendkívüli állapotot hirdetni. Észak-nyugat felől felszakadozik a felhőzet, az Alföld déli tájain viszont egészen estig borult idő marad. A szél sok felé élénk lehet, 13-18 fok között alakulnak a csúcsok. Este már keleten is kiderül az ég, foltokban pára, köd képződhet, 2 és 8 fok közé hűl a levegő, de a hidegre hajlamos helyeken gyenge fagy is előfordulhat. Holnap országszerte napos, száraz idő lesz, a szél néhol megélénkülhet, kedden általában 13-18 fok közötti maximumokra számíthatunk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: 2 óra is elmúlt 4 perccel, szép délutánt kívánok mindenkinek. Kanye Westre azért sok mindent lehet mondani mostanában, több országban kitiltották, mert hát nem szépen viselkedik, mondjuk így. Én azért remélem, hogy egy kicsit próbál jó útra térni, mert szerintem az elvehetetlen tőle, hogy nagyon tehetséges. Hát le is tesztelhetjük. Érkezik a Stronger rögtön így az óra elején.
0: Best FM.

Best FM a legjobb zenék. Én általában utószezonos utazó vagyok. Nagyon szeretem az ilyen időt, amikor már nincs a legnagyobb meleg, nincs már a legnagyobb tömeg. Ha pedig már akár tervezik a jövő évi utazásokat, akár mondjuk tavaszra, és fontos önöknek, mert hogy egyre több mindenkinek fontos lett a környezetünk védelme, akár a fenntarthatóság egy-egy utazás során, akkor válasszák mondjuk Zaragózát, hiszen Európa zöld fővárosa 2028-ban Zaragóza lesz. Egyébként ezt a címet minden évben az a város kapja, amely úttörő a környezetvédelmet támogató életmód kialakításában, erőfeszítéseket tesz az életminőség javítására, a fenntarthatóságra, és több szempontot is figyelembe vesznek a bírálatoknál, mint mondjuk a közlekedés, akár a zöld területek, fenntartható felhasználása, levegőminőség, zajszennyezés, hulladékkezelés, stb. És jövőre 2028-ban Zaragóza lesz a legzöldebb főváros. Hát nagyon-nagyon kíváncsi lennék rá. Én még nem jártam sajnos Spanyolországban, de nagyon ott van a bakancs listám tetején. Önök most akár ebben a csodás őszi időben hova utaznának? Én bevallom őszintén, a tengerpartra. Nagyon szeretem ősszel Horvátországot, de nagyon mennék most Szlovéniába is, valahogy mostanában ez lett a két kedvenc úti célom, főként, hogyha mondjuk őszi kirándulásról van szó. Önök hova mennének? 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber is hívható telefonszámunk. Jöhetnek az úti tervek, na meg az Ace of Base slágere is. Life is a flower.

0: Best FM a legjobb zenék, nézzünk rá az utakra.
1: A közlekedési híreket támogatja a 29 éves MediaMarkt.
0: Lacitól kaptam egy fővárosi információt, hogy baleset történt a Stefánia úton, méghozzá Tököli úti kereszteződésnél, úgyhogy ott kell fennakadásra számítani. A 73-as főúton pedig Csopak térségében árokba hajtott egy autó az 1-es kilométer közelében. Félpályás lezárás van érvényben. Korábban a 67-es főúton Szigetvár irányába Somogyaszaló előtt is baleset történt, az 51-es kilométernél egy autó a belső szalagkorlátnak hajtott, emiatt még mindig csak a külső sáv járható. Köszönöm az információkat, várom őket a folytatásban. És 0620 55 55 155 a számunk. Jó utat, vigyázzunk egymásra!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Kozó Tibor műsorvezetésével idén is visszatér a kísértés. 4 pár teszi próbára szerelmét, miközben 16 kísértő, 8 nő és 8 férfi mindent megtesz azért, hogy elcsábítsa őket. Kísértés első héten minden hétköznap este, majd hétfőtől csütörtökig az Ázsia Express után.
0: Reklámot hallottak. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Válaszd a többet. Több kényelem, több technológia, több lehetőség. Ismerd meg a megújult MG ZS-t akár 360 fokos hátítolatú kamerával, vagy panoráma napfintetővel. Elérhető öntöltő hibrid plusz hajtással, vagy benzines kivitelben már 6.699.000 forinttól. MG. Find your more.
3: Elérhető Székesfehérváron az Ivanics MG márka kereskedésében, a Palánkai út 7 szám alatt. Ivanics.hu.
4: Ahány ház, annyi szokás. Van, aki a netet hazaviszi, és van, aki a nettel viszi magával az otthont. Akár vezetékes, akár vezeték nélküli internetet keresel. A Yettelnél mindkettőt megtalálod. Próbáld ki az új optikai kábeles hiperneted akár 6 hónapig féláron egy év hűséggel, vagy válaszd a hordozható otthonnetet egy hónapig 0 forintért, amit 10 napig bárhová magaddal vihetsz az országban, ahol van áram. A részletekért irány a legközelebbi Yettel üzletünk, vagy a yettel.hu per otthoni internet oldal.
5: Jobb állást keresel? Szeretnél több fizetést? Munkahelyet váltanál? Vagy csak érdekelnek a lehetőségek? Gyere el az Alba Regio állásbőrzére, ahol egy nap alatt több állásajánlattal is gazdagodhatsz. Székesfehérvár, Sóstói Stadion rendezvényterme, október 16. péntek. Részletek az albaregioállásbőrze.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak. Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei a 101.8 és 90.4 Best FM-en.
6: Januárban bővülhet a buszmenetrend. Sávlezárásokkal jár a burkolatjavítás az M7-es térségében. Folytatódik a MOHU jótékonysági kezdeményezése. Köszöntöm Önöket, Papp Klaudia vagyok. Január elejére tolódhat a székesfehérvári buszmenetrend bővítése. A szeptember végén közzétett tervezetre csaknem 500 lakossági vélemény és javaslat érkezett, amelynek jelentős része további bővítésekre és módosításokra vonatkozik, tájékoztat a város oldala. Az öreghegyet a kórházzal és a vasútállomással összekötő újjárat útvonala ellen elsősorban a Pöstjéni és a Bicskei utcában élők tiltakoztak, ezért másik nyomvonalat dolgoznak ki. A beérkezett észrevétel vizsgálata. A képviselőtestület az októberi helyett a november végi közgyűlésen dönthet a menetrendről, így a változtatások december helyett várhatóan január elején léphetnek életbe. Szombaton folytatódik a burkolathibák javítása az M7-es autópálya és a 63-as főút csomópontjánál. A Magyar Közút tájékoztatása szerint október 17-én a jobboldali sávokban, köztük a balra kanyarodóban is elvégzik a szükséges munkálatokat. Az érintett útszakaszt felmarják, majd újra aszfaltozzák. A közlekedést jelzőrök segítik, külön figyelmet fordítva arra, hogy az autópályán ne alakuljon ki torlódás. Budapest és Siófok irányába, valamint az M7 Sárbogát felé továbbra is biztosítják az áthaladást, de egyes esetekben az Oson körforgalomnál kell megfordulni. A közútkezelő arra kéri az autósokat, hogy lehetőség szerint kerüljék el a csomópontot és fokozott óvatossággal közlekedjenek. További 3 szervezet munkáját segíthetjük a Repont automatáknál. Ebben a fél évben is lehet ajánlani a víz visszaváltási díjat jótékony célra. Hangsúlyozta rádiónkban Ozoli Gábor, a MOHU szóvivője.
7: 2026 második fél évében a Szívbeteg Gyermekek Védelmében Alapítvány, a Magyar Élelmiszerbank Egyesület és a Piros Orr Bohóc Doktorok Alapítvány munkáját támogathatjuk, akkor, hogyha a Repont automatánál a visszaváltási díjat jótékony célra ajánljuk fel. 500 millió forintot támogattak a visszaváltók, és így ez különböző társadalmi ügyeknek lett odautalva ez az összeg. Büszkék vagyunk arra, hogy a Repont rendszer nem csak a körforgású gazdaságot erősíti, hanem lehetőséget ad arra is, hogy segítsünk másokon.
6: Térségünkben ma sem várható csapadék, egyre több napsütésre számíthatunk. Az élénk szél mellett délután 16 fok táján alakul a hőmérséklet. A következő napokban is száraz, derűs idő ígérkezik, nagyobb változás nélkül. Megyékben a hét elején hűvös reggelekre ébredhetünk, de napközben az ilyenkor megszokott értékeket mérhetjük. Az égbolt többnyire felhőtlen marad, így őszi délutánokra készülhetünk.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
8: Hello Fejever, hello Velence, nagyon vidám, kellemes hétfő délután kívánok önnek, még akkor is, hogyha ez a két dolog nem szokott egy mondatban elhangozni a mikrofonnál, Nagy Deti, és ez bizony így is lesz egészen 18 óráig. Tartson velem, mert olyan jó kis zenéket hozok önnek, mint a Mennyország Turist, a Tankcsapdától, vagy éppen az Angel Segítől. Ezeket.
0: 101.8 és 90.4 Best

108 és 90,4 Best FM a legjobb zenék Székesfehérváron és a Velencei tó térségében is, ahol a Csak azért is szerelem című dal szólt az elmúlt percekben, és nem csak a szerelem irányába, de az egészségünk irányába is. Ilyen elszántnak kell lennünk, mint ahogy arról az interjú dalolt nekünk az elmúlt percekben. Ezért pedig ezen a héten szombaton tehetnek a székesfehérváriak a Köppén Művelődési Házban. Folytatódik ugyanis a városrészi szűrőnapok sora, amelynek keretében október 17-én reggel 9 és 13 óra között várják elsősorban a városrész lakóit. Olyan vizsgálatokat lehet elvégeztetni, amelyekkel reális képet kaphatunk testünk állapotáról. Vannak olyan szűrések, amelyekre előzetesen időpontot kell foglalni, erre ma 16 óráig van lehetőség. A szombati programon az iroda pszichológusainak segítségével újdonságképpen egy mentálhigiénés program is elindul. Az ingyenes programokra és szűrésekre sok szeretettel várják az érdeklődőket. Nálunk itt a Besten pedig életünk legjobb zenéi várják Önt, hogyha szeretné helyre billenteni a hangulatát és jobbá varázsolni a hétfő délután, például Veslágerével, hát hogy vele megyünk tovább már is itt a folytatásban.

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101.8 és 90,4. Best FM. A legjobb zenék.
1: Ülj mellém, valamit mondok. Szomjas vagy, látom, egy üvegbort kibontok, figyelj.

0: 108 és 90,4 Best FM a legjobb zenék Székesfehérváron és a Velencei tó térségében is. Ma délután folytatódik a Légy a saját hősöd elnevezésű tinédzsereknek szóló olvasókör. 17 órától a Vörösmarty Mihály könyvtár szénatéri tagkönyvtárába várják az irodalom szerelmeseit, közülük is a tinédzsereket. A téma most Somfai Anna One More Cup of Coffee nyár Velszben című műve lesz, ami tulajdonképpen egy felnövés történet és egy road movie-t ötvöző könyv. Ez nem csak az elengedésről szól és az első szerelemről, hanem nyomon követhetjük a főhős Lili vívódásait az önkifejezésért is. Minden érdeklődőt szeretettel várnak tehát ma délután 17 órától, életünk legjobb zenéi pedig 0-24-ben várják Önt, itt a 101.8 és 90,4-en, és bizony nincs ez másképp a folytatásban sem.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101.8 és 90,4 Best FM.

101,8 és 90,4 Best FM a legjobb zenék Székesfehérváron és a Velencei tó térségében is. Ma este 18.30-tól a boldogság nyomába eredhetünk. Az értékmentők szervezésében folytatódik ez a programsorozat, amelyben most Csiki Anna családállító és Bíró Bence Péter pszichológus segítségével megtudhatjuk, hogy mennyit hozunk magunkkal a múltból, és mennyit adunk tovább észrevétlenül, hogy milyen hatással vannak ránk a generációs örökségek és a családi sémák. Visszatérő élethelyzetek, kimondatlan szabályok és generációs minták kerülnek szóba, tehát ma délután a Vörös Marti Mihály könyvtár olvasó termében. A belépés díjtalan, viszont a részvétel előzetes regisztrációhoz kötött, ezt érdemes észben tartani. Életünk legjobb zenéjének hallgatásához viszont semmi más nem kell tennie, csupán a 101.8-ra és a 90,4-re kell hangolnia, ahol 0-24-ben megállás nélkül tudja pörgetni a 90-es, 2000-es évek bestjeit.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel. A 101.8 és 90.4 Best FM-en.
1: 4 óra van, úgyhogy megállunk egy icipicit, de csak néhány percre. Hírek, időjárás, aztán jövök vissza a folytatásban olyan jó kis dalokkal, mint az úton.
2: Végig kísérsz az úton, fogod a kezemet.
1: Az órát pedig Ed Sheeran kezdi a hírek után.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Akció van!
4: Igen, jól hallottad. Az SC Home-ban most óriási akció van. Egész októberben 25% bevezető kedvezménnyel rendelheted meg a legújabb, lenyűgöző modelleket, és ezek karácsonyra még tuti meglesznek. Ne hagyd ki az év legnagyobb bútorvásárát. Várunk Székesfehérváron, a Széchenyi út 116 szám alatt.
5: Vajon milyen állatok ébrednek csak sötétedés után? Győrben fényállatok költöznek az igaziak közé, és estére állatkertünk új arcát mutatja. Fedezzétek fel a Wildlife Parkot október 23-ától a Győri Állatkertben. Nappal él, este ragyog. Részletek zoogyor.com.
6: Válaszd a többet. Több kényelem, több technológia, több lehetőség. Ismerd meg a megújult MG ZS-t akár 360 fokos hátítolatú kamerával, vagy panoráma napfénytetővel. Elérhető öntöltő hibrid plusz hajtással, vagy benzines kivitelben már 6.699.000 forinttól. MG. Find your more.
7: Elérhető Székesfehérváron az Ivanics MG márka kereskedésében a Palánkai út 7 szám alatt. Ivanics.hu.
8: Ahány ház, annyi szokás. Van, aki a netet hazaviszi, és van, aki a nettel viszi magával az otthont. Akár vezetékes, akár vezeték nélküli internetet keresel. A Yettelnél mindkettőt megtalálod. Próbáld ki az új optikai kábeles hipernetet akár 6 hónapig féláron egy év hűséggel, vagy válaszd a hordozható otthonnetet egy hónapig 0 forintért, amit 10 napig bárhová magaddal vihetsz az országban, ahol van áram. A részletekért irány a legközelebbi Yettel üzletünk, vagy a yettel.hu per otthoni internet oldal.
0: Reklámot hallottak. Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei a 101.8 és 90.4 Best FM-en.
9: Lakossági szemvizsgálatokat szervez a Szent György Kórház. Gátony ismét csatlakozik a Teszed akcióhoz. Az aszály miatt elmarad az őszi gomba szezon. Köszöntöm Önöket, Papp Klaudia vagyok. Szombatonként is várják látásszűrésre a lakosságot októberben Székesfehérváron. A látás hónapjához kapcsolódva a Fejér megyei Szent György Egyetemi Oktatókórház szervez vizsgálatokat a Hunyadi utca alatt található Optik Centerben. A résztvevők ellenőrizhetik szemük állapotát, szemüveget irathatnak fel, valamint meglévő szemüvegüket is megvizsgáltathatják, közölte a FEOL. A helyszínen szaktanácsadással és szemüveg készítéssel is segítik az érdeklődőket. A részvételhez előzetes telefonos bejelentkezés szükséges. Gárdony ismét csatlakozik a Teszed országos akcióhoz. Október 18-án 3 találkozási pontról indulhatnak az önkéntesek a Vörösmarty és a Határ utca kereszteződésétől, a polgármesteri hivataltól, valamint a Vasút utcai büfésor végétől, írja a település közösségi oldala. A szemétszedéshez kesztyűt, zsákot és kötőzőanyagokat biztosítanak. Csak olyan hulladék gyűjthető, amely kézzel biztonságosan felszedhető és elszállítható. Építési törmelék, festék, gyógyszer, autóalkatrész, elektronikai berendezés, gumiabroncs, bútor és zöld hulladék nem kerülhet a zsákokba. Jelentkezni október 15-éig lehet. Alig termett gomba az idén idehaza. A rekordokat döntő aszály miatt ráadásul az őszi szezon is teljesen elmarad. Az erdők talajából 150-200 mm-nyi csapadék hiányzik. Vogő János gombaszakértő arra figyelmeztet, hogy a baj jóval nagyobb egy rossz évnél. A szárazság káros hatásait még hosszú ideig érezni fogjuk.
10: Most október elején volt néhány gomba, de néhány nap alatt az is elment. Ezek a 25 fokok a maradékot is beszárítják. Nem tudnak fejlődni. Megvan repedve a talaj az erdőbe. Ha a micélium hálózat megsérül a föld alatt, ha kap is csapadékot majd idővel egyszer a talaj, mire a gombák megnövesztik a hálózatukat, időbe telik. Azoknak a parazita gombáknak van most esélyük, ami még valamennyire nedvességet tartalmazó fatuskókon, nyárfatuskókon elő tudnak jönni.
9: Híreink végén néhány szó a várható időjárásról. Térségünkben ma sem várható csapadék, egyre több napsütésre számíthatunk. Az élénk szél mellett délután 16 fok táján alakul a hőmérséklet. A következő napokban is száraz, derűs idő ígérkezik, nagyobb változás nélkül. Megyékben a hét elején hűvös reggelekre ébredhetünk, de napközben az ilyenkor megszokott értékeket mérhetjük. Az égbolt többnyire felhőtlen marad, így őszi délutánokra készülhetünk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: A 4 órási hírek után pörgünk is tovább életünk besztjeivel itt a 108 és 90,4-en, ebben a pörgésben pedig olyan fantasztikus előadók lesznek itt velünk, mint Rendi és Mónika, akik egy férfin veszekednek, ez lesz a The Boy Is Mine, és a Kelemen kabátban csapatával is útnak indulunk, az órát pedig Ed Sheeran kezdi már is.
4: 108 és 90,4 Best FM.

Tehát egy 8 és 90,4 Best FM a legjobb zenék Székesfehérváron és a Velencei tó térségében is. Hát az elmúlt héten jöttem-mentem a térségben, és bizony találkoztam néhány közúti munkálattal, amiről azt gondolom, hogy érdemes tudniuk az autósoknak. Ilyen például az a burkolatjavítási munka, amely az M7-es 63-as számú főúti csomópontjánál várja az autósokat. A Magyar Közút Nonprofit ZRT Fejér megyei igazgatóságának tájékoztatása szerint nem csak múlt szombaton, de ezen a héten szombaton is dolgoznak majd a munkatársaik ezen a ponton, méghozzá most a jobboldali sávokat javítják. A forgalmat folyamatosan jelzőrök biztosítják majd, és külön figyelnek arra is, hogy az M7-es autópályán emiatt ne alakuljon ki torlódás. A forgalom egyébként biztosítva lesz a munkálatok idején is, Siófok és Budapest irányába, valamint az autópálya felől Sárbogát felé is, viszont lesznek olyan esetek, amikor csak a körforgalomban, a bevásárlóközpont körforgalmában való megfordulással lesz ez megoldható. Nagyon-nagyon kell majd figyelni, viszont aki teheti, inkább kerülje ezt a csomópontot. Na meg a nagy szombatit is, hiszen még itt is tartanak a munkálatok, előreláthatólag november 13-áig, ugye az Aranybulla sétány és a Budai út közötti szakaszt újítják most fel a szakemberek, emiatt nem lehet ráhajtani a nagy szombatira a Budai út és a Rozmaring utca irányából sem. Az utcár egyébként érinti a 24-es jelzésű buszok menetrendjét is, hiszen a Zsolnai úti végállomásig közlekednek, csak a Zsurló utcáig most nem. Vezessen óvatosan és közlekedjen óvatosan, hiszen mindenkit hazavárnak, hogyha pedig van útinfója, akkor arra kérem, hogy azt ne tartsa magában, hanem dobjon róla egy üzit, és akkor autózzunk is tovább, most a Kelemen kabátban csapatával kellünk útra.

0: Most már megbékélt az az ősi ellenség. Nem ültözöm önmagam, látom, hogy összeír a világom.
1: 108 és 90,4 Best FM a legjobb zenék Székesfehérváron és a Velencei tó térségében is. Biztosan emlékszik, hogy néhány nappal, egy-két héttel ezelőtt még lehetett véleményezni a székesfehérvári buszmenetrendet, hogy mit tartunk jónak, mit tartunk kevésbé jónak, milyen javaslataink, ötleteink vannak, hogyan is lehetne megkönnyíteni az életünket, a tömegközlekedést, a buszozást. Több mint 500 lakossági javaslat érkezett egyébként erre a felhívásra, amelynek jelentős része további bővítés kéréseket tartalmazott, illetve többen kérték azt is, hogy a Pöstjéni és Bicskei utcák mégse kerüljenek be az új útvonalakba. Egy új, az Öreghegyet a kórházzal és a vasútállomással összekötő járat útvonala rajzolódott ki. A menetrend tervezetből viszont nagyon sokan jelezték, hogy nem szeretnék, hogyha ez megvalósulna, ezért útvonaljavaslatot dolgoznak ki a szakemberek. Az új, bővített menetrend bevezetése január elején várható, olvasható a város weboldalán. Életünk legjobb zenéjére viszont nem kell addig várni, hiszen 024-ben bármikor bekapcsolódhat és meghallgathatja őket, egyből elrepülhet velük a 90-es, 2000-es évekbe. A folytatásban például Pinkel, jön mindjárt a Stupid Girls.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Az ősz legjobb programjához nem kell felöltöznöd. Irány a zalakarosi fürdő. Merülj el a gőzölgő gyógyvízben, lazíts a szaunában, vagy csubbanj a családdal. Egyetlen kívánságod lesz, bárcsak tovább tartana. Zalakarosi fürdő, a következő közös élményetek. www.zkf.hu.
4: Őszi szünet, Irány Veszprém. Fedezzétek fel a megújult várnegyedet, az állatkertet, a kódélményközpont lenyűgöző világát és a várbörtönt. Kávézók, éttermek, programok és élmények várják az egész családot. Egy nap kevés, az őszi szünet, Veszprémben az igazi. Programok és szállásajánlatok, veszpréminfo.hu.
5: Igen! Érezd jól magad Charlie-val! November 15-én Székesfehérváron, az Alba Régia sportcsarnokban. Ja, még valami! Jég dupla viszkivel, nem csak a büfében lesz. Jegyek válthatók online a gag.jegy.hu-n.
6: Mi leszel, ha nagy leszel? Ideje komolyabban utána járni. Találkozzunk az Irány a PTE Kultúrfesten. Október 16, Pécs.
7: Válaszd a többet! Több kényelem, több technológia, több lehetőség. Ismerd meg a megújult MG ZS-t akár 360 fokos hátítolatú kamerával, vagy panoráma napfintetővel. Elérhető öntöltő hibrid plusz hajtással, vagy benzines kivitelben már 6.699.000 forinttól. MG. Find your more.
8: Elérhető Székesfehérváron az Ivanics MG márka kereskedésében a Palánkai út 7 szám alatt. Ivanics.hu.
2: Reklámot hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
9: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101.8 és 90,4 Best FM. A legjobb zene.

108 és 90,4 Best FM a legjobb zenék Székesfehérváron és a Velencei tó térségében is. Emlékfonó címmel interaktív programot indítanak nyugdíjasoknak holnap délelőtt 10 órától. A Szent István Király Múzeum országzászlótéri kiállító helyén különleges tárlattal várják az érdeklődőket. A tárgyalkotó hagyomány Fejezetek Fejér megye néprajzából című tárlat várja az érdeklődőket, miközben a nyugdíjasokat, akik a fiatalkori emlékeket, illetve szüleik, nagyszüleik életét idézhetik fel a foglalkozás során, a piacok és a heti vásárok világával is megismerkedhetnek interaktív formában. Ezt a programot egyébként még október végén, illetve november elején is megszervezik majd, így aki lecsúszna esetleg a holnap délelőtti programról, nem kell csüggednie, hiszen még bepótolhatja a lemaradást. Életünk legjobb zenéiről viszont nem tud lemaradni, hiszen 0-24-ben pörgetjük őket, így bármikor is hangoljon a 101.8-ra és a 90,4-re. Biztos lehet benne, hogy azonnal a 90-es, 2000-es évek hangulatában érezheti magát. A folytatásban Rúzsa Magdi segítségével.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel. A 101.8 és 90.4 Best FM-en.
1: 5 óra van, úgyhogy ismét megállunk egy icipicit, hírezünk, időjárásozunk, de aztán vissza is kanyarodunk a 90-es, 2000-es évekre, például a Punani Masztiffal.
2: Nem kérlek, légy enyém örökké, mégis hozzád szódalom.
1: Az órát pedig Michael Gray kezdi a hírek után.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Randó Burger Székesfehérvár. Rendelj házhoz, kérd elvitelre, vagy fogyassz helyben. Töltsd le appunkat, rendelj és fizess online webshopunkon. randoburger.hu.
4: Akció van!
5: Igen, jól hallottad. Az SC Home-ban most óriási akció van. Egész októberben 25% bevezető kedvezménnyel rendelheted meg a legújabb, lenyűgöző modelleket, és ezek karácsonyra még tuti meg lesznek. Ne hagyd ki az év legnagyobb bútorvásárát. Várunk Székesfehérváron a Széchenyi út 116 szám alatt.
6: Jobb állást keresel? Szeretnél több fizetést? Munkahelyet váltanál? Vagy csak érdekelnek a lehetőségek? Gyere el az Alba Regio állásbőrzére, ahol egy nap alatt több állás ajánlattal is gazdagodhatsz. Székesfehérvár, Sóstói Stadion rendezvényterme, október 16. péntek. Részletek az Alba Regio állásbőrze.hu oldalon.
7: Jöjj kedvesem, gyere.
8: Egy hang, amely generációkat köt össze. Konzsuzsa koncert október 20-án Székesfehérváron, az Alba Régia sportcsarnokban. Jegyek kaphatók a Fehérvári jegyirodában és a gag.jegy.hu oldalon.
9: Ne fűsd az utcát! Szigetelj Thermomasterrel! Most a teljes hőszigetelő rendszer színfelár nélkül. Kérj ajánlatot! Ungarocell.hu.
10: Sérült, üzemképtelen gépjárművét adja le Siófokon, a nagy autóbontóban.
11: Teljes körügyintézés, végleges kivonás.
10: A MOHU szerződéses partnere. Nagyautóbontó.hu.
0: Reklámot hallottak.
12: Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei a 101.8 és 90.4 Best FM-en.
13: Rassz pályázatokkal készülnek az adventre Fehérváron. A hulladékudvar használatával ismerkedhetnek a gárdonyiak. Folytatódik a GVH digitális tudatosság programja. Köszöntöm Önöket, Papp Klaudia vagyok. Adventi rajzpályázatot hirdettek Fejér megyei diákoknak. A Székesfehérvári Közösségi és Kulturális Központ két felhívására általános és középiskolások jelentkezését várják. A kiválasztott alkotások december 1-e, valamint 23-a között fényfestésként díszítik majd a Városháza homlokzatát, valamint díszudvarát, tájékoztat a város portálja. Az adventi naptárhoz 23 általános iskolás munkáját választják ki, amelyek minden este felváltva jelennek meg az épületben. Falán. A másik pályázaton középiskolások is részt vehetnek, akik szabadon választott témában örökítetik meg az ünnepi időszakot. A művek bármilyen technikával készülhetnek, de kizárólag szkennelt formában fogadják el őket. A beküldési határidő november 6-a. Zöld napot tartanak kedden Gárdonyban. A Deponia Nonprofit ZRT a helyi hulladékudvarokba várják a környékbeli lakosokat, családokat és diákokat, tájékoztat Gárdony közösségi oldala. A résztvevők tájékoztatást kaphatnak a különböző hulladékfajták megfelelő elhelyezéséről, valamint a létesítmény használatáról. A meghatározó típusú anyagok leadásáért ajándék jár. Fontos, hogy az átvételhez magyarországi lakcímkártya szükséges. A részletes tudnivalók az esemény tájékoztatójában olvashatók. Idén is folytatódik a GVH digitális tudatosság programja. A cél, hogy a 10-16 éves fiatalok magabiztosabb, kritikusabb és tudatosabb felhasználókká váljanak, egyúttal felismerjék az online tér kockázatait. Az elmúlt években már 7500 diákhoz jutottak el a jó tanácsok. Emlékeztetett rádiónkban Horváth Bálint, a gazdasági versenyhivatal kommunikációs vezetője.
14: Az elmúlt két év tapasztalatai alapján a program szervezői körülhatároltak több olyan fő témakört, amely fajsúlyos szerepet kaphatnak a tanórák keretében. Ilyenek például a személyes adatok és a digitális lábnyom, a manipulatív reklámok, a megtévesztő online ajánlatok, az online vásárlások különböző buktatói, az okos és kritikus internet használat, valamint az online platformok és algoritmusaiknak a pontos működésének a megismerése.
13: Térségünkben ma sem várható csapadék, egyre több napsütésre számíthatunk. Az élénk szél mellett délután 16 fok táján alakul a hőmérséklet. A következő napokban is száraz, derűs idő ígérkezik, nagyobb változás nélkül. Megyénkben a hét elején hűvös reggelekre ébredhetünk, de napközben az ilyenkor megszokott értékeket mérhetjük. Az égbolt többnyire felhőtlen marad, így őszi délutánokra készülhetünk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
15: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Egy óra múlva már a hétfő esti Night Shift startol itt a 101.8 és 90.4-en, de addig még van 60 percünk, úgyhogy fokozhatjuk a hangulatot és a tempót, amiben segít majd a Scissor Sisters, itt lesz az I Don't Feel Like Dancing, és a Punanital is az élvez az órát, pedig ahogy ígértem, Michael Gray kezdi már is. Én a The Weeknd.
15: 101.8 és 90.4 best.

101.8 és 90.4 Best FM a legjobb zenék Székesfehérváron és a Velencei tó térségében is, amely térségben is óvatosságra int mindenkit. A tűzoltóság, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság közösségi oldalán a fűtési szezon veszélyeire és a kéményseprés aktualitására hívják fel a figyelmet. Érdemes minél hamarabb időpontot egyeztetni, hiszen a fűtési szezon közelettével jelentősen elfoglaltabbá válnak a szakemberek. Magánszemélyeknek a kéményseprés ingyenes, sőt, akik társasházban élnek, nekik semmilyen tennivalójuk nincsen, hozzájuk automatikusan kimegy a kéményseprő, viszont a családi házakhoz időpontot kell foglalni, oda nem mennek ki maguktól. A Fejér megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság weboldalán is találhatunk arra vonatkozólag egyébként infókat, hogy a szilárd tüzelőanyaggal való fűtés esetén évente gázfűtést használóknak pedig két évente kell ellenőriztetniük a rendszert. A kéményseprők célja a füstelvezető épségének, illetve a fűtésrendszer biztonságos működésének az ellenőrzése, a problémák kiszűrése és a balesetek megelőzése. Ők ilyenkor ellenőrzik az égéstermék elvezetőket, a műszaki állapotot, és csekkolják azt is, hogy biztosította a levegő utánpótlása. Időpontot egyeztetni online és telefonon is lehet, illetve személyesen a Fejér megyei ügyfélszolgálati irodában a Hosszú Séta téren. Életünk legjobb zenéit hallgatni pedig, akár online formában is lehet, akár pedig a 101.8-ra és a 90.4-re hangolva, ahol 0-24-ben megállás nélkül pörgetjük önnek a 90-es, 2000-es évek bestjeit, és önnek nincs semmi más dolga, mint hátradőlni, és élvezni ezeket a dalokat úgy, ahogy azt a Punani Masszív javasolja.

után öröm teli a reggel. Szemhéj csukódik, pupillatág, fel a fejjel Magyarország, guten tag. Élvezd amíg van mit, mintha ez a perc lenne az utolsó. Nem attól haladsz előre, ha össze-vissza futkosol. Palota vagy piszkosol, az biztos minden úr szereti a nőket. Hát szeres te is biztos úr, tiszta sor, az élet téged igazol. Senki nem bánt, ha járod utad, öröm itt a súr. Élvezd, hogyha rád tör a lámpaláz, semmi sem bonyolult.

élveszt, hisz ugyanúgy mindenki téveszt, tapasztalatod majd később pont ezért lesz. Ne vedd magad komolyan, okosítás hiába van, az én világomban vakot vezet a világtalan. Élveszt, hogyha rontottál, tanulsz belőle, ilyenkor nincs más hátra, mint előre. A rosszat jó követ, nem lesz folyton nehézség, nem baj, ha nem sportolsz, lehet félegészség. Élvezd az életnek minden egyes percét, megérdemled az időt, hogy tartalmas a tejék. Élvezd a napsütést, hogy éppen nem esik, élvezd a munkát, tudod, hogy az nem esít. Élvezd, hogy valamihez tisztán jutsz hozzá, így nem kell aggódnod, hogy jön a jakubidus puttonyszáj. Ha beborul az ég, és jön a jégeső, mosolyogva dobjál be, te is velünk egy jégesőrt. Nem kérlek,

0: Éveszt, hogy látsz, szagolsz, érzelkez, fekszel, hogy a szeretted rád mosolyog ezerszer. Éveszt az illatot, ez a szabadság. Tárd ki a szárnyad, repülj el, rabmadár.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101.8 és 90,4. Best FM. A legjobb zenék.
2: Hey, Mr. DJ, put a record on. I wanna dance with my baby.

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101.8 és 90.4 Best FM. A legjobb zenék.

0: 101,8 és 90,4 Best FM a legjobb zenék Székesfehérváron és a Velencei tó térségében is. Ugyan még a gazdiknak van ideje az év végéig, december 31-éig bejelenteni kiskutyájukat, de azért érdemes nem az utolsó pillanatra halasztani az ebösszeírást, mert lehet, hogy megfeledkezik róla. 3 évente ugyanis esedékes az ebösszeírás, ami most október 1-én kezdődött itt Székesfehérváron is. Aki december végéig nem tölti ki, ő bírságra számíthat. A beérkező adatokat egy programban rögzítik, amiben olyan infokat kell megadnunk, hogy mikor oltották be az állatot, illetve hogy hány kutyusunk van. Az ebösszeíró adatlap egyébként hozzáférhető a polgármesteri hivatal portáján, az ügyfélszolgálati irodában, illetve az együttműködő állatorvosoknál, kutyapanzióban, kutyakozmetikában, illetve Székesfehérvár honlapján is. Nagyon fontos, hogy ebenként külön-külön adatlapot kell kitölteni annak, akinek több kedvence is van. Kérik a kutya tulajdonosokat, hogy segítsék a hatóság munkáját az adatlapok kitöltésével. Én pedig arra kérem, hogy segítse a napunkat, a hétfő délutánunkat a közlekedési infókkal, hogyha van ilyenje, akkor ne tartsa magában, hanem dobjon róla egy üzit, hogy mi újság van most Székesfehérvár és a Velencei tó térségének útjain. 0623 555 525 ez az SMS és Viber számunk.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Az ősz legjobb programjához nem kell felöltöznöd. Irány a zalakarosi fürdő. Merülj el a gőzölgő gyógyvízben, lazíts a szaunában, vagy csubbanj a családdal. Egyetlen kívánságod lesz, bárcsak tovább tartana. Zalakarosi fürdő, a következő közös élményetek. www.zkf.hu.
3: Mi leszel, ha nagy leszel? Ideje komolyabban utána járni. Találkozzunk az Irány a PTE Kultúrfesten. Október 16. Pécs.
4: Igen! Érezd jól magad Charlie-val! November 15-én Székesfehérváron, az Alba Régia sportcsarnokban. Ja, még valami! Jég dupla viszkivel, nem csak a büfében lesz. Jegyek válthatók online a gag.jegy.hu-n.
5: Őszi szünet, Irány Veszprém. Fedezzétek fel a megújult várnegyedet, az állatkertet, a kódélményközpont lenyűgöző világát és a várbörtönt. Kávézók, éttermek, programok és élmények várják az egész családot. Egy nap kevés, az őszi szünet Veszprémben az igazi. Programok és szállásajánlatok veszpréminfo.hu.
6: Akció van!
7: Igen, jól hallottad. Az SC Home-ban most óriási akció van. Egész októberben 25% bevezető kedvezménnyel rendelheted meg a legújabb, lenyűgöző modelleket, és ezek karácsonyra még tuti meg lesznek. Ne hagyd ki az év legnagyobb bútorvásárát. Várunk Székesfehérváron a Széchenyi út 116 szám alatt.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
8: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101,8 és 90,4 Best FM. A legjobb zenék.

101,8 és 90,4 Best FM a legjobb zenék Székesfehérváron és a Velencei tó térségében is, ahol egy embertelenül jó dal után nekem mára már csak a búcsú pillanatai maradtak hátra, hiszen hamarosan lejár a műsoridőm, ez pedig azt jelenti, hogy a Spice Girls dalával el kell mára búcsúznom, de holnap 3-kor újra jövök, remélem, hogy velem tölti majd a keddibes délutánt is, az elmúlt mintegy 180 percben Nagy Detit hallott, a további kellemes délutánt. Szép estét kívánok önnek!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Kozó Tibor műsorvezetésével idén is visszatér a kísértés. 4 pár teszi próbára szerelmét, miközben 16 kísértő, 8 nő és 8 férfi mindent megtesz azért, hogy elcsábítsa őket. Kísértés első héten minden hétköznap este, majd hétfőtől csütörtökig az Ázsia Express után.
0: Reklámot hallottak. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Időseknek ad tanácsokat az élelmiszerbiztonságról a Nébi. Amerikai kutatók kapják a közgazdasági Nobel-díjat. Alig jöhet némi eső a napokban. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Elfogadta az ukrán parlament a kisebbségi nyelveken folyó oktatásról szóló törvényt. Ezzel a magyar kisebbség jogai is erősödtek Ukrajnában. Egyebek mellett ez is feltétele volt annak, hogy Magyarország ne blokkolja Ukrajna uniós csatlakozási folyamatát. Új élelmiszerbiztonsági kiadványt készített időseknek a Nébi. A Tapasztalat a konyhában, biztonság az asztalon című útmutató közérthető gyakorlatias tanácsokkal segít eligazodni a 65 év felettieknek élelmiszerbiztonsági kérdésekben. Mondta a rádiónknak Helik Ferenc, a hatóság élelmiszeriparért és élelmiszerbiztonsági ellenőrzésért felelős elnök helyettese.
2: Maga az anyag összefoglalja már a vásárlásnál, mire figyeljenek oda, milyen élelmiszereket fogyasszanak, összefoglaljuk azokat az alapvető élelmiszerbiztonsági szabályokat, hogy a vásárlásnál mit kell betartani, nézzük meg a csomagolást, a fogyaszthatósági időt, a hűtött termékeknél fokozottan figyeljenek arra, hogy a vásárlás után minél hamarabb hűtőszekrénybe kerüljön. Hasznos tanácsokat adunk ahhoz is, hogy magár konyhába milyen higiéniai körülmények között dolgozzuk fel az élelmiszereket, illetve készételeknek a tárolásával kapcsolatban mondunk egy-két praktikus tanácsot.
1: Két amerikai professzor kapja megosztva idén a közgazdasági Nobel-díjat. Robert E. Hall és Michael Woodford részesül az elismerésben. A két kutatónak a makrogazdasági stabilizáció mikroökonomiai megalapozásáért ítélték oda a díjat. A Nobel-díjakat december 10-én adják át Stockholmban, az alapító Alfred Nobel halálának évfordulóján. Holnap fekszik be a kórházba 14. Leó pápa. A katolikus egyházfő tegnap a déli úrangyalai imádság alkalmával jelentette be, hogy egy korai stádiumú csomót fedeztek fel a tüdejében, és a következő napokban megműtik. Az operációt a római Gemelli klinikán végzik el a 71 éves pápán, azt még nem tudni, hogy pontosan mikor. A korábbi bejelentések szerint a lábadozás nagyjából egy hétig tart majd. Holnap nagyrészt napos időnk lesz, néhány felhővel, eső nélkül. A szél több felé megélénkülhet, napközben 13-18 fok lehet odakint. Szerdán a fátyol és gomoly felhők mellett órákra kisüt a nap, gyenge esőt legfeljebb a Dunántúl északnyugati részére ígérnek. A csúcsértékek majd ismét 13-18 fok körül alakulnak. Csütörtökön általában változóan felhős idő ígérkezik, több-kevesebb napsütéssel, északkeleten esetleg kisebb esővel, 16-21 fokkal.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
4: Múlt héten kedről szerdára viradóra osztották ki az idei DJ Mag Top 100-as szavazás díjait, és hirdették ki a végeredményt. A szerkesztőség szerint kettő rekord dőlt meg idén. Egyrészt minden eddiginél több szavazat érkezett a 100 legjobbra.

0: McCoy.
1: És hogy a DJ Mac Top 100-as szavazása mennyire hiteles, valós és legitim, erről persze idén is ugyanúgy megy a vita. Van, aki szerint az egész már nem ér semmit, és ez már nem is a valódi tudásról meg tehetségről szól, hanem csak arról, hogy ki mennyire tudja aktivizálni a saját rajongótáborát. Az azonban vitathatatlan tény, hogy az elmúlt egy évben David Guetta hatalmasat ment. Listás megjelenések, rádiós slágerek, és hát ne felejtsük el, hogy egy olyan buli sorozat, amelynek nem csak Ibizán lett rezidenciája idén nyáron, de hát amellyel három egymást követő éjszaka megtöltötte Párizs legnagyobb stadionját. Közel 4 millió embernek zenélt három éjszaka alatt. Szóval lehet szeretni őt, meg nem szeretni, de egyrészt a hatása az elektronikus tánczenére vitathatatlan, másrészt pedig talán nem túlzás azt állítani, hogy kevés ember dolgozott többet az elmúlt esztendőben, mint David Guetta, aki múlt héten 6-szorra nyerte meg a DJ Mag Top 100-as szavazását, úgyhogy ezt az egy órát kompletten David Guetta dalainak szenteljük itt a Best-en.

0: Best FM-en szólnak a legnagyobb sztárok mixben. Megszakítás nélkül. Ez a Night Shift.
1: És ugyan a DJ Mag Top 100-as szavazásának eredményhirdetése már múlt héten megtörtént, de hát engem pofozott az élet, nekem nyaralni kellett menni múlt héten, úgyhogy ezért nem tudtam frissen azonnal reagálni arra az egészre, és hát pontosan ezért nem is tudtam újabb mixeket feltölteni a Mixcloud profilomra, ahol egyébként ez már abszolút időszerű, mert hogy kivétel nélkül mindegyik mixemen ott van már a 100 meghallgatás. Ha még valaki nem hallgatta volna meg a 160-ból valamelyiket, akkor tegye meg nyugodtan mixcloud.com/DJ Whiteboy, ezt a profilomat keresse.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Nem ajánlott. Reklám.
1: Koza Tibor műsorvezetésével idén is visszatér a kísértés. 4 pár teszi próbára szerelmét, miközben 16 kísértő, 8 nő és 8 férfi mindent megtesz azért, hogy elcsábítsa őket. Kísértés első héten minden hétköznap este, majd hétfőtől csütörtökig az Ázsia Express után.
0: Reklámot hallottak. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Rekordszámú esetet láttak el idén a vízimentők, áramszünetet okozott egy falánkhód Bosznia-Hercegovinában. Száraz többnyire napos időnk lesz holnap. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Segítettek a fiatalok, több mint 7000-en csatlakoztak a 72 óra kompromisszumok nélkül című önkéntes akcióhoz. A katolikus, a református és az evangélikus egyház kezdeményezésére már 19. alkalommal jelentkezhetett az ifjúság. A résztvevők október 8-a és 11-e között országszerte és Erdélyben csaknem 100 településen teljesítettek önkéntes szolgálatot. A fiatalok egyebek mellett kreatív foglalkozásokat tartottak idősek otthonában, madáretetőket tettek rendbe, elhagyott sírokat gondoztak, templomokat takarítottak, vagy virágot ültettek. Legtöbben Szabolcs-Szatmár-Berek, Békés és Somogy megyéből jöttek. Rekordszámú esetet látott el idén a vízimentők magyarországi szakszolgálata. A szervezet összesítése szerint a strandokon több mint 4300 alkalommal volt szükség a nagyjából 400 dolgozó segítségére. A mentőhajók pedig körülbelül 300-szor futottak ki a bajba jutottakhoz, mondta rádiónknak Bagyó Sándor, a szakszolgálat elnöke.
2: 61 strandon voltunk, képzett strandi vízimentőket adunk a strandüzemeltetőknek, nagyon komoly munka, reggeltől estig, és ebben az évben 4370 esetet láttak el a kollégák. Itt aztán a kagyló vágástól kezdve a kisebb, apróbb dolgokon át a súlyosabb egészségkárosodásig minden megtalálható. Volt 49 olyan eset, ahol a bajba jutottaknak kórházba kellett kerülniük. A mentőhajóink 304 alkalommal futottak ki, amiből 97 ember életet mentettek.
1: Leégett Párizs legrégebbi vásárcsarnoka. A lángok hajnalban csaptak fel a Les Enfants Rouge-nál, a francia főváros történelmi negyedében, egyelőre nem tudni miért. A tüzet sikerült megfékezni, nem terjedt át más épületekre, a híres fedett piac viszont teljesen megsemmisült. Egy hód okozott áramszünetet Bosznia-Hercegovinában. Az állat 6 föld alatti elektromos kábelt rongált meg, emiatt vasárnap este mintegy 1600 fogyasztó maradt áram nélkül. A sérült kábeleket teljes egészében ki kell cserélni. Ezt azonban nehezíti, hogy a vezetékek egy autópálya alatt húzódnak. Holnap a pára és kötfoltok feloszlása után nagyrészt napos idő várható gomoly felhőkkel. Ezekből az ország középső részén lehet a legtöbb. Esni nem fog. Napközben 13-18 fok lehet odakint. Szerdán a fátyol és gomoly felhők mellett órákra kisüt a nap, gyenge esőt legfeljebb a Dunántúl északnyugati részére ígérnek. Hajnalra 0+5 fokig eshet a hőmérséklet. A csúcsértékek majd ismét 13-18 fok körül alakulnak.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Best FM-en. Jövő héten ismertetik a 2027-es költségvetést. A házi macskák vadászatát tanulmányozzák magyar kutatók. Nagyrészt napos idő lesz holnap. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Jövő héten mutatja be a kormány a 2027-es költségvetést. Egyebek mellett erről is beszélt a parlamentben napirend előtt a miniszterelnök. Magyar Péter azt mondta, fegyelmezett, stabil és fenntartható költségvetésen dolgoznak, és spórolnak az állam működésén. A konkrét tervek között a Vekerle Sándor lakhatási programot, a víz megtartási programot és a Baross Gábor vasútfejlesztési tervet említette a kormányfő. Elindult az őszi érettségi szezon. A megmérettetések a magyar nyelv és irodalom, valamint a földrajz írásbelikkel kezdődtek. Országszerte 221 intézményben majdnem 25 ezeren adnak számot tudásukról. Legtöbben előrehozott, illetve szintemelő vizsgát tesznek. Az őszi érettségi időszak november 20-áig tart. Lakossági megfigyelések segítségével térképezik fel a házi macskák vadászatát. A Macska Préda projekt célja, hogy kiderüljön, milyen vadon élő állatokkal kerülnek kapcsolatba a cicák, és ezeknek a találkozásoknak milyen állategészségügyi vagy ökológiai jelentőségük lehet. Az adatgyűjtés részleteiről Szent Iványi Tamara parazitológust, a Hunren Ökológiai Kutatóközpont főmunkatársát hallják.
2: Maga a projektünk az iNaturalist oldalán megy, ez egy közösségi tudományos weboldal, illetve ennek van telefonos applikációja is. Mondjuk a macska hazahoz valami prédát, azt lefotózza a gazdi és feltölt ide, aztán majd a Macska Préda projektbe ezt belerakja, ez is az iNaturalist-en belül folyó projekt. Ezzel tényleg inkább nekünk segíteni, illetve ha ad egy pici leírást, hogy biztosan macska fogta-e, de sokat segít nekünk, hogyha a helyszínt is megadja, illetve az időpontot, hogy ez mikor történt.
1: Áruházi hűtők ezrei olvadtak le Franciaországban egy kibertámadás miatt. A hackereknek több üzletláncnál sikerült távolról lekapcsolniuk a berendezéseket. A hajnali akció legalább 300 boltot érintett. Az áruházak most kénytelenek megsemmisíteni az összes érintett friss és fagyasztott terméket. Volt, ahol tűz is kiütött. A történteket vizsgálják. Holnap nagyrészt napos időnk lesz, néhány felhővel eső nélkül. A szél többfelé megélénkülhet, napközben 13-18 fok lehet odakint. Szerdán a fátyol és gomoly felhők mellett órákra kisüt a nap, gyenge esőt legfeljebb a Dunántúl északnyugati részére ígérnek. A csúcsértékek majd ismét 13-18 fok körül alakulnak. Csütörtökön általában változóan felhős idő ígérkezik, több-kevesebb napsütéssel, északkeleten esetleg kisebb esővel, 16-21 fokkal.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: Akkor, ahogy az feleltetésnél szokott lenni, az M betűnél ütöttük fel a naplót. Úgyhogy Moni Love-ot kérném szépen, hogy hozza az It's a Shame-et, előtte jön még a Magashegyi Underground az Árnyékkal. És még ezt megelőzően is a Maroon 5 érkezik. Ők indítják az órát a Makes Me Wonder-el, itt a Best-en, a legjobb zenék között.
3: Ez a Night Shift a Best

Best FM a legjobb zenék, olyan kommunikációs szakember, politikai tanácsadó vagy PR munkatárs, aki a híreket és a nyilatkozatokat addig csüri csavarja, hogy a közvélemény a lehető legkedvezőbb színben lássa az általa képviselt személyt, vállalatot vagy pártot. Ezt jelenti a spin doctor, és nem azt, amit korábban egy angolal hadilábon álló kollega mondott, hogy centrifug.

90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best FM. What up? It's your boy TQ, still keeping it gangsta around the world. With my girl Sarah. Brand new deep.

West Coast. Best FM a legjobb zenék, Eminem és Dido, illetve Sarah Connor és TQ után. Még egy vegyes páros, itt most senki nem fog rappelni, csak énekelni mind a ketten. Ricky Martin érkezik Mayával, és a Private Emotional itt a Best FM a legjobb zenék között.

a legjobb zenék.

Best FM, a legjobb zenék. Egy-két héttel ezelőtt volt egy felhívásom, hogy nyugodtan jöhetnek a fotók és a videók a 0-20-55-55-155-re, hogy melyik hiper és szupermarketben van már most karácsony. Én a hétvégén már láttam barkácsáruházat, ahol feldíszített villogó karácsonyfa van, szóval szerintem egy-két hét és majd a Last Christmas is megérkezik. Addig is a web nélkül, csak úgy magában jön most George Michael, az Amazing-el itt a Besten.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Best FM-en. Tanácsokat kapnak az idősek az élelmiszerbiztonság kapcsán. Kórházba vonul holnap a pápa. Esőt alig-alig ígérnek a következő napokra. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Szerdáig bárki elmondhatja véleményét az új katáról, a kisadózó egyéni vállalkozók tételes adóját a tervek szerint ismét szélesebb körben választhatják. Katások például számlázhatnak cégeknek is. Az éves bevételi határ 22 millió forintra emelkedik. A főállásúak havi adója 50 ezerről 100 ezer forintra nő, míg a mellékállásúak 50 ezret fizetnek majd. A tervezett változásokról korábban társadalmi egyeztetés kezdődött. Orbán Viktor szerint most nem adóemelésekre, hanem adócsökkentésekre lenne szükség. A Fidesz elnöke a Hír TV-ben azt mondta, a kata 100%-os emelése 500 000 embert érint, és szerinte ez azt mutatja, hogy a kormány azokat bünteti, akik dolgoznak. Új élelmiszerbiztonsági kiadványt készített időseknek a Nébi. A Tapasztalat a konyhában, biztonság az asztalon című útmutató közérthető gyakorlatias tanácsokkal segít eligazodni a 65 év felettieknek élelmiszerbiztonsági kérdésekben. Mondta a rádiónknak Helik Ferenc, a hatóság élelmiszeriparért és élelmiszerbiztonsági ellenőrzésért felelős elnök helyettese.
2: Maga az anyag összefoglalja már a vásárlásnál, mire figyeljenek oda, milyen élelmiszereket fogyasszanak, összefoglaljuk azokat az alapvető élelmiszerbiztonsági szabályokat, hogy a vásárlásnál mit kell betartani, nézzük meg a csomagolást, a fogyaszthatósági időt, a hűtött termékeknél fokozottan figyeljenek arra, hogy a vásárlás után minél hamarabb hűtőszekrénybe kerüljön. Hasznos tanácsokat adunk ahhoz is, hogy magár konyhába milyen igényei körülmények között dolgozzuk fel az élelmiszereket, illetve készételeknek a tárolásával kapcsolatban mondunk egy-két praktikus tanácsot.
1: Holnap fekszik be a kórházba 14. Leó pápa. A katolikus egyházfő tegnap a déli úrangyala imádság alkalmával jelentette be, hogy egy korai stádiumú csomót fedeztek fel a tüdejében, és a következő napokban megműtik. Az operációt a római Gemelli klinikán végzik el a 71 éves pápán. Azt még nem tudni, hogy pontosan mikor. A korábbi bejelentések szerint a lábadozás nagyjából egy hétig tart majd. Holnap a pára és kötfoltok feloszlása után nagyrészt napos idő várható gomoly felhőkkel, ezekből az ország középső részén lehet a legtöbb, esni nem fog. Napközben 13-18 fok lehet odakint. Szerdán a fátyol és gomoly felhők mellett órákra kisüt a nap, gyenge esőt legfeljebb a Dunántúl északnyugati részére ígérnek. Hajnalra 0+5 fokig eshet a hőmérséklet. A csúcsértékek majd ismét 13-18 fok körül alakulnak.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: Bruno Mars már kétszer járt Magyarországon, de sajnos aktuális világkörüli turnéval elkerült minket. Azt pedig talán kevesebben tudják, hogy Mark Ronson is volt már itt Budapesten, egy szűkebb workshop keretein belül tartott egy nagyon-nagyon érdekes előadást és egy kis bemutatót. Ők együtt érkeznek most az óra legelején az Uptown Funk-kal.
3: Ez a Night Shift a Best

Best FM, a legjobb zenék. 8 perc tömény Dr. Dre, ami egy picikét lehet, hogy erősen hangzik, pedig tényleg ez lesz. Először érkezik a Blackstreet és a No Diggity, amelyben Dr. Dre nem csak producerként, de rapperként is szerepet. Aztán pedig egy dal, amiben már csak a háttérmunkálatokban vett részt. Éves Gwen Stefani rögtön utána a Let Me Blow Your Mind-al itt a Best FM, a legjobb zenék között.

Best FM a legjobb zenék. Túl vagyunk már a vénasszonyok nyarán, úgyhogy innentől fogva már csak ősz. Csupa nagybetűvel a kérdés az, hogy a szebbik vagy a csúnyábbik arcát kapjuk. Holnap még azt hiszem, hogy a szebbikben gyönyörködhetünk. 17 fokos nappali maximum, ez már így október 13-a környékén. Abszolút elfogadható. Picike szél, kevés felhő, és gyakorlatilag ez lesz egészen a hét végéig. Hasonló értékekkel és hasonló felhő mennyiséggel. Aztán jövő héten, jövő hét végén egészen pontosan a hosszú hét végén már a 10 fok környék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Sok fiatal önkénteskedett előző hétvégén, a Tűz Martaléka lett Párizs legrégibb vásárcsarnoka. Száraz, többnyire napos időnk lehet holnap. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Segítettek a fiatalok, több mint 7000-en csatlakoztak a 72 óra kompromisszumok nélkül című önkéntes akcióhoz. A katolikus, a református és az evangélikus egyház kezdeményezésére már 19. alkalommal jelentkezhetett az ifjúság. A résztvevők október 8-a és 11-e között országszerte és Erdélyben csaknem 100 településen teljesítettek önkéntes szolgálatot. A fiatalok egyebek mellett kreatív foglalkozásokat tartottak idősek otthonában, madáretetőket tettek rendbe, elhagyott sírokat gondoztak, templomokat takarítottak, vagy virágot ültettek. Legtöbben Szabolcs-Szatmár-Berek, Békés és Somogy megyéből jöttek. Rekordszámú esetet látott el idén a vízimentők magyarországi szakszolgálata. A szervezet összesítése szerint a strandokon több mint 4300 alkalommal volt szükség a nagyjából 400 dolgozó segítségére. A mentőhajók pedig körülbelül 300-szor futottak ki a bajba jutottakhoz, mondta rádiónknak Bagyó Sándor, a szakszolgálat elnöke.
2: 61 strandon voltunk, képzett strandi vízimentőket adunk a strandüzemeltetőknek. Nagyon komoly munka, reggeltől estig, és ebben az évben 4370 esetet láttak el a kollégák. Itt aztán a kagyló vágástól kezdve a kisebb, apróbb dolgokon át a súlyosabb egészségkárosodásig minden megtalálható. Volt 49 olyan eset, ahol a bajba jutottaknak kórházba kellett kerülniük. A mentőhajóink 304 alkalommal futottak ki, amiből 97 ember életet mentettek.
1: Leégett Párizs legrégebbi vásárcsarnoka. A lángok hajnalban csaptak fel a Les Enfants Rouges-nál, a francia főváros történelmi negyedében, egyelőre nem tudni miért. A tüzet sikerült megfékezni, nem terjedt át más épületekre, a híres fedett piac viszont teljesen megsemmisült. Egy hód okozott áramszünetet Bosznia-Hercegovinában. Az állat 6 föld alatti elektromos kábelt rongált meg, emiatt vasárnap este mintegy 1600 fogyasztó maradt áram nélkül. A sérült kábeleket teljes egészében ki kell cserélni. Ezt azonban nehezíti, hogy a vezetékek egy autópálya alatt húzódnak. Holnap nagyrészt napos időnk lesz, néhány felhővel eső nélkül. A szél többfelé megélénkülhet, napközben 13-18 fok lehet odakint. Szerdán a fátyol és gomoly felhők mellett órákra kisüt a nap, gyenge esőt legfeljebb a Dunántúl északnyugati részére ígérnek. A csúcsértékek majd ismét 13-18 fok körül alakulnak. Csütörtökön általában változóan felhős idő ígérkezik, több-kevesebb napsütéssel, északkeleten esetleg kisebb esővel, 16-21 fokkal.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: Ami a következő órát illeti, franciákkal kezdünk, és aztán majd franciákkal zárunk, és meglepő módon, ha bár abszolút kortárs a két zenekar, semmiféle átjárás nem volt a két csapat között már, ami a tagokat illeti. A Mojo és a Chillin indítja azt a 60 percet, amelyet majd a Daft Punk zár az Around the World.
3: Ez a Night Shift a Best

Best FM a legjobb zenék a Színpired jövő nyári turnéjának angol állomásait már is kettővel kellett növelni a nagy érdeklődésre való tekintettel, szóval minden változik. Az is lehet, hogy Lisa Stansfield sem csak kétszer lesz előzenekar. You're not the real thing.

Best FM a legjobb zenék, Segi őrvezető, vagy Segi parancsnok, esetleg Dr. Segi? Mindegyik igaz rá. Őrvezetőként szeretne 92-ben az amerikai haditengerészettől, aztán 2007-ben egy állami kitüntetésnek köszönhetően kapta meg a tiszteletbeli parancsnok címet, 2022-ben pedig a Brown Egyetem avatta őt tiszteletbeli doktorrá, a művészetek tiszteletbeli doktorává. Érkezik most Brian-nel, Tony Goldal és a Hey Sexy Lady-vel itt a Best FM.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
2: Két filmbetétdal még így búcsúzóul a mai utolsó 60 percre. Míg az egyiknél a dalra is és a filmre is igen jól emlékszünk, addig a másiknál már inkább csak a dal van meg. Ja, és külön érdekesség, hogy mindkét dalban szerepel Maya. Ez lesz majd a Ghetto Superstar Prez Michelle-el az egyik, illetve a Lady Marmalade a Moulin Rouge-ból a másik.
1: Ez a Night Shift a Best

Best FM, a legjobb zenék, amikor a csapat énekes nője Évi Goffin anyai örömök elé nézett, és éppen ezért kénytelen volt szüneteltetni a részvételét a Last Go nevű formációban. A csapat maradék két tagja Peter Lutz és Dave McCullen valóságsor keretein belül próbálták megkeresni az utódot, akit meg is találtak Jelle van den Dahl személyében. Viszont tavaly Budapesten is már egy harmadik énekesnővel, Nikki Bornal volt látható és hallható a Last Go. Ők érkeznek most itt a Besten, a Something című

amelyet 20-20-as turnéját a Covid miatt el kellett halasztani. Ezt nálunk 22. decemberében pótolták, és azóta most már a második turnét hirdette meg a Simply Red, amiben nincs Budapest, illetve magyarországi állomás. 20-27 nyarán 38 helyszínen lehet majd velük együtt bulizni. Én javaslom mindenkinek a Londonit, mert hogy ott előzenekar lesz többek között a Soul to Soul, Lisa Stansfield és Heather Small is.

0: Neked a hajó, mégis evezek. Szerintem utoljára szeretek. Elköszönt annyi sugott kegyelem.
1: Night Shift-tel az éjszakába minden délután 6-tól a Best FM-en.

Best FM a legjobb zenék, a funky oltárán fogunk áldozni holnap a Night Shift legelején, 6 és 8 óra között, keddi rezidensünk DJ Hangya is fog majd hozzám csatlakozni, mert ugye a mai Night Shift ennyi volt, úgyhogy ezzel együtt zárom a hétfőt is. Jön Michael Jackson és a Remember the Time, én pedig megyek, jó éjszakát, nem sokára találkozunk.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Felsekinek jelnem, nincs értelme. Csak mantrázom az ágyon, hogy nincs vége. Ha hívlak, ki se cseng, miért tiltottál le?

90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. A legjobb zenék.